0: 88. Az életünk része.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a lány.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed, ami minden múlik 72 szív dobbanással. Egy a csend elfogy el, egy a víz hangnak felel.

félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hidd

sem figyelmed. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsíny az ösztön, az agyunk a

0: Nem túl barátságos idővel indul a hét, borongós arcát mutatja az ősz hétfőn. Én legszívesebben ki sem bújnék a takaró alól, előkapnék egy jó könyvet és egész nap olvasnék. Sajnos azonban ezt nem tehetem meg. De ha már a könyvet említettem, akkor a hírekből az is kiderül, hogy a Szegedi Egyetemi Színház melyeket fogadta örökbe legutóbb. Három könyvet fogadott örökbe a Szegedi Egyetemi Színház csütörtöki évadnyitóján. A társulatnak Simai Mihály egy gyermekkönyvére és egy verses kötetére, illetve ifjabb Horváth István Örök Színház című művére esett a választása. Marga Norbert művészeti vezető azzal indokolta a döntést, hogy ezekkel a könyvekkel és Horváth Istvánnal a színház munkássága is összefonódik.
1: Horváth István könyvét fogadjuk örökbe, és ez azért fontos számunkra, mert ővele indul el a Szegedi Egyetemi Színjátszás. Simai Mihály szegedi költőnek a két kötet. De az egyik a Bohócország, azt hiszem, és a másik, ha nem is ez a címe, de benne van, hogy a Félszárnyú Tündérek Völgye. Csináltunk egy ilyen előadást, 2010-ben mutattuk ezt be, azóta is jó szívvel gondolunk el az előadásra.
0: Vesik a rendőrök Gellért Ferencet. Látták Hódmezővásárhelyen, az Andrássy úti dohányboltal szemközti padoknál, de onnan elment, és azóta nem adott magáról életjelet. Gellért Ferenc 155-160 cm magas, 40-45 kg, vékony testalkatú, rövid őszhajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete pulóvert, fekete melegítő nadrágot, fehér sportcipőt és fekete baseball sapkát viselt. Fotója a polisz.hu oldalon megnézhető. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe négy külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betöltésének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. És végül a Nickelback jövőre ismét turnéra indul. A hamarosan megjelenő új albumhoz, az Everything Under the Sunhoz kapcsolódó koncertsorozat keretében a népszerű kanadai rock csapat több mint 10 év után Magyarországra is visszatér, és 2027. június 29-én felpású világszerte arénákban zajló turnét a Nickelback Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, Európa és Ausztrália rajongóihoz viszi el. Előzenekarként a Don Broco csatlakozik hozzájuk. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Háló, jó reggelt kívánok mindenkinek, szavaztok. Nézd, a Blue Country-t nem akarja abba hagyni, a jó megy.
1: Harambe.
0: Hogy?
1: Harambe. Na, őt ölték meg egyébként, egy állatkerti, ugye gorilla volt. Na, mindjárt erről is beszélünk. Jó reggelt mindenkinek, meg öt gorilláról fogunk beszélgetni.
0: Ja, gorilla? Azt
1: nem
0: igazából, valaki...
1: Nem csak gorilláról, hanem ilyen ilyesmikről is szó lesz. Szia Ági, szia Gedzó,
0: hello,
1: jó
0: Dani.
1: Reggelt. Csodás hétfő, 8 perc múlva 6.
0: Na, hát Dani mindent elmondtam, takartunk, akkor mi megyünk is haza.
1: Szevasztok.
0: Jó, én visszabírnék feküdni, ha úgy van.
1: Na.
0: 8 fok van, gyerekek. Hát engem most itt csípett a biciklin, sapka köllött. Nem jó ez, nem jó ez.
1: Rájössz, hogy lehet gyalog is járni.
0: Pedig az lesz a vége.
1: Ugye?
0: Csak korábban kell indulni. Az meg megint nem tetszik, szóval ez semmi, csaj nem jó. Az így, valamit mondjatok már, hogy ezt ott csináljam, mert most már...
1: De neked is megvan már a reggeli rutin?
0: Tehát
1: mikor, pontosan mikor ébredsz, pontosan mit csinálsz reggel,
0: nem
1: pontosan
0: az van,
1: mikor
0: hogy
1: indulsz.
0: Amit te mondtál, azt itt tartom kb. Tehát az úgy néz ki, hogy fölébredek 5:00-ra van húzva, akkor azt ott ilyen, próbálok nyitott szemmel aludni még egy kicsit, vagy próbálom úgy, hogy ott egy kicsit fölébredjek. On kb. Egy ilyen 10 perces ilyen ébredési fázist hagytam magamnak. Majd akkor fölébredek, kibotorkálok, WC, mosdás, stb. Ezeket a kötelezőket meg, akkor öltözés, és akkor olyan ilyen 20 és 25 közt indulok el, akkor mire lemegyek még, mire garázsba kiszom a biciklit, mire még, stb. És akkor mikorra érlek ide, 35 és 40 közt kb.
1: Úgy 35 körül szokta, igen.
0: Na, úgyhogy ez le. Na, és most ezen kell rövidítenem, mert ugye nyilván bringával sokkal egyszerűbb lesz ide érni, de ugye, hogyha azt nézzük, akkor meg gyalog, akkor még rá kell számolni, tehát valószínűleg ezt a 10 perces szemmel nyitva alvásból egy 5-öt kell csinálnom, és ott már kb. Ilyen 20 körül el kell induljak gyalog.
1: Egyébként az a legrosszabb, hogy pont a nyitott szemmel alvásról kell lefaragni, nem? Középiskolában is az volt a kedvencem. 7:30, első óra. Fogalmam nem
0: bármilyen
1: volt.
0: Bármilyen óra
1: lehet. Az, hogy 9-ig mi történik, fogalmam nem volt róla. De egyébként a negyedikben már a tanáraimnak se volt fogalma arról, hogy hol járok reggel 7:30-kor, mert egy darab órára nem értem be, szóval ez, hát de figyelj, ez azért, mert a biológiai órája egy kamasznak, egy tínédzsernek teljesen más, mint egy felnőtt embernek, úgyhogy az, hogy 7:30-kor kínozzuk a gyerekeket iskola kezdéssel középiskolába, szerintem ennek semmi értelme, de nyilván majd egyszer itt ebben is eljutunk odáig, talán, hogy észszerűsítjük, és akkor mondjuk elkezdődik

0: 9-kor, hogy az a gyerek ne érezze úgy már reggel magát, kora reggel, mint akit jól elvertek, érted?
1: Igen,
0: majd egyszer talán.
1: És itt van különbség a biológiai óra és a biológia óra között.
0: Csak különbség kicsi. Van, de hogy a középiskolás kérdez, ezek azért szerintem
1: egész más.
0: Néhol átfedésben van.
1: Egész más. Na nézzünk egy időjárást.
0: Jelen pillanatban 7 fok van, 17 lesz a maximum. Fronthatás nem várható, felhős idő.
1: Hát a költ 50-60, jó reggelt!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: A geotermikus energia és a hulladékkezelés működésébe is betekinthetnek az érdeklődők az erőművek éjszakáján. Péntek este a Szegedi Távfűtő Kft. Fűtőműve és a Hódmezővásárhelyi FCC regionális hulladékkezelő központ is ingyenesen látogatható lesz. Scherrer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel ezek veszélyes üzemek, jelentkezés előtt fontos a korhatári ajánlásokat figyelembe venni.
5: A látogatás során tennünk kell azokat az előírásokat, amit az idegenvezetőink megállapítanak, és a másik pedig az, hogy olyan öltözékbe menjünk, amire szintén felhívják a figyelmet. Ez általában egy könnyet öltözék. Hölgyeknek javasoljuk, hogy a magas sarkú viselését mellőzzék.
4: Holttestet húztak ki a szegedi Záportóból vasárnap délelőtt. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 70 év körüli férfi az áldozat. A délmagyar.hu beszámolója szerint a parton a test köré felállított sátor mellett egy doboz és egy jó állapotú, újnak tűnő kerékpár is látható volt. Arról egyelőre nem volt információ, hogy ezek kapcsolódtak-e az elhunythoz. A Csongrád Csanád megyei rendőrfőkapitányság későbbre ígért tájékoztatást. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. És végül pelikánt láttak a szegedi Fehértó térségében. Szeptember utolsó napjaiban egy átutazó bolgármadarász látta először azt a fiatal rózsás gödényt, amely 10 nap elteltével is még itt tartózkodik. Egyébként a mintegy 3 méter szányfesz távolságú és több mint 10 kg testtömegű pelikánfaja 19. századig még költött Magyarországon. A szegedi Fehértavon több alkalommal is feltűnt már, utoljára 2019-ben figyeltek meg rózsás gödényt a térségben. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Köszönjük szépen, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Inna hát! Borzalmas.
1: Enne is, de...
0: Ezt a szóvicet már akkor utáltam, amikor ez még sláger volt. Ja, hogy ez most is az? Jó reggelt mindenkinek!

0: Coldplay és a BTS nevezetű formáció. Ez a My Universe. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6 óra 5 perc van.
1: Jó reggelt. Itt van Gedzu, itt van Ági.
0: Itt a Dani, mindenki itt van.
1: Így van. Na, kérlek szépen, történtek azért a dolgok itt a hétvégén is.
0: Na, mi volt?
1: Azt nem tudom, látod, de a hol is volt, minél megnézem, Doncasterben, Dél-Yorkshire-ben.
0: Igen.
1: Egy srác sétált a vadasparkban, vagy állatkertben, teljesen mindegy, a helyben, nyilván, nem itt. Sétálgatott, és olyan fura volt, mert eleve nézegették, hogy valami nem stimmel, nagyon nézegette a tigrisnek a ketrecét, majd fölmászott a kerítésre, és ott még próbálta egy nő meggyőzni, hogy mi lenne, ha lejönne, és nem tudták meggyőzni, úgyhogy a srác fogta magát, és bemászott a tigrishez. És a tigris meg is támadta, és meg is halt a srác egyébként. Tehát, hogy ez mennyire durva. Tehát én még láttam róla a felvételt is, nyilván nem azt a konkrét pillanatot, amikor életét vesztette, hanem eleve magát, ahogy lefeküdt a fűre fejhallgatóba, és ott elkezdett zenét hallgatni. Tehát érthetetlen, az egész szituáció érthetetlen. Bemászott egyszerűen csak a tigris.
0: De volt be valami, nem kábítószer, nem esetleg tudják, bármi tehát, hatása volt esetleg.
1: Itt még nem tart, tehát ez egy friss dolog egyébként, azt hiszem tegnapi vagy tegnap előtti.
0: De hát aki le akart róla beszélni, az nem nyilatkozott, hogy látta, hogy nem tiszta a szeme, vagy mit, tehát hogy valami érted, hogy bármit.
1: A franc se tudja, ilyenekben nem szaladtam még bele, nyilván valószínűleg az volt, hogy valami probléma nyilván volt, mert ilyet normális ember nyilvánvalóan nem csinál. Tehát, hogy aki odafigyelt az iskolában egy picit is, az nem csinál ilyet, hogy bemászik a tigris ketrecbe. A tigris az gyakorlatilag egy gyilkológép, szóval de igen, szép cica, de az megöl, bármi legyen. És hogy ez most egy hír róla, hogy nem altatták el a tigrist. Hát köszönjük szépen. Szóval érted, hogy...
0: Hát még van egy alatosság.
1: Igen, csak hogy belegondolsz, mert utána elkezdtem utána nézni, hogyha ez hír, hogy nem altatják el, és jogos hír, mert ugye ilyenkor azt szokták csinálni, hogy kilövik őket, de hát de miért is? Szóval nekem nagyon fura, hogy hát ez az állat, az a vadállat, vadállatként viselkedett. Én szedtem ki a környezetéből, beraktam egy ketrecbe, hogy mutogassam az embertársaimnak, és utána én lövöm le, mert valami hülyebben mászik. És ha belegondolsz, nagyon sok ilyen történt múltkor, és utána néztem, hogy például 2007-ben a San Francisco-i állatkertben ugyanez volt, hogy bemászott a kifutóba egy ürge, és akkor lelőtték a kiérkező rendőrök lelőtték magát az állatot. Akkor nagy felháborodás volt belőle, amikor volt ez a gorilla, Harambe.
0: Hát ki na igen, mondani. Azzal kezdted azt. Ez mi volt ez a Harambe?
1: Ez nagy izé is volt, tehát ilyen zsöszűi Harambe, tehát volt egy ilyen teljes kampány. Tényleg egyébként hatalmas botrány volt belőle, amikor 16-ba kilőtték a Harambét, egy gorillát, ebből tényleg probléma volt. Azt hiszem ott is az volt, hogy ott egy kisgyerek esetben az egy kicsit más, tehát ott izé, és akkor ott azért kellett kilőni, hogy megmentessék a gyereket, de hogy ebből volt is probléma, hogy ugye ezek ilyen erkölcsi dilemmák, hogy igazából én rakom bele abba a környezetbe ezt a vadállatot, és utána elvárom, hogy úgy viselkedjen, hogy én azt elvárom tőle, tehát eleve abszurd az egész. Ez ugyanaz, amikor mondjuk a cirkuszban vannak vadállatok, és mondjuk az egyiknek valami bekattan, és megtámadja, tudod, show közben, mert ilyenről is rengeteg videó van, a saját gondozóját, vagy aki betanította, vagy ott az artistát. Mm-hmm. Hát de érted, szóval nem biztos, hogy egy oroszlán az arra van kitalálva, hogy átugorjon egy karikát, amikor ostorral vered. Tehát valahogy nem így vannak összehozva.
0: Igen, hála jó, hogy a cirkusz most már fejlődik annyira, hogy most már egyre kevesebb állatos szám van benne tényleg, vagy vadállatok már abszolút nincsenek. Ilyen utazó cirkusz témán nem nagyon láttam régen, amiket meg tudok, azokban meg egyre kevesebb van. Szóval, hogy mit tudom én, egy Cirque du Soleil alapvetően se nullánál egy híres kanadai cirkusztársaság.
1: Hát ez egy nagyon híres, így van.
0: És náluk például nullánál az volt, hogy nincs állatszám.
1: Nincs is állat. És nézd meg, hogy a Cirque du Soleil milyen jól elüzemel állatok nélkül is.
0: Hát most voltam, 40 éve.
1: Így van, és voltam Cirque du Soleil-en, sajnos csak egyen, de hát az valami egészen elképesztő. Szóval ott úgy össze van hozva a bohóc szám az artista számmal, az artista szám, ugye ott a, mit tudom én, amikor a haja volt összekötve a nőnek, és akkor azon keresztül, tehát föl volt függesztve a haják, és akkor úgy, Tehát azért mondom, igen, hogy ők is elüzemelnek állatok nélkül. Én egyébként teljesen amellett lennék, hogy az állatokat teljesen vonjuk ki ezekből a dolgokból.
0: Igen,
1: tehát,
0: nem hülyeség.
1: Szerintem egyszerűen az állatok nem azért léteznek, és ezt mondd, hogy nem is vélemény, hanem hogy ilyen tényszerű, hogyha belegondolsz, nem azért léteznek, hogy minket szórakoztassanak. És én megértem, tökre megértem, hogy valaki szeret elmenni a vadasparkba és megnézni. Értem, és én mondjuk tiszteletben is tartom, hogy ha neki szórakozás természetes, és én is gyönyörűnek tartom ezeket az állatokat, csak szerintem az az állat nem azért született meg, hogy én egy ketrecben nézegessem.
0: Más szerint, én azt azért szerintem külön vonnám, hogyha valami cirkusz, meg tényleg, hogyha produkálnia kell, vagy mutogatják, mint az, hogy mondjuk behelyezed, és fajfenntartásként behelyezed egy olyan környezetbe, vagy legalább valami hasonlóba, ahol elméletileg élne, és akkor azt meg lehet nézni.
1: Hát de nem. De hogyha meg... tigrisnek, mekkora a kifutója egy tigrisnek egy normál állatkertben, mondjuk jó indulatonan azt mondom, hogy 3000 négyzetméter, de akkor baromi jó indulatú voltam, mert szerintem ilyen 1500 körül van, vagy 1000 körül van. Teljesen mindegy. Van egy 3000 négyzetméteres ketrec. Az a kifutója a tigriseknek. Ezek a tigrisek normál esetben 1 és 2 négyzetkilométer a vadász területük, amit minden nap bejárnak. 1 és 2 négyzetkilométer, szóval az nem picike. Érted, hogy ahhoz képest az a 3000 négyzetméter, az semmi.
0: De
1: az
0: 3000 négyzetméter nem lenne, akkor meg már nem lenne orosz, vagy mint tigris, érted?
1: De lehet, hogy hát miért ne lenne? Hát rengeteg vadon élet tigris van a mai napig.
0: Őket, meg a fajok tűnnek el, érted, mert
1: hát
0: az ember egy állat.
1: De hát ezek élnek a természetben, érted? Tehát ezek vannak, ez nem arról van szó, hogy itt nem csak
0: de már nem igen, nagyon vannak, éppen pont ez a baj. Tehát, hogy vannak olyan fajok, amik már csak állatkertekben vannak, érted?
1: De melyik?
0: Hát mindjárt, keres már az AI-on. Na, hát ezt én hát tudja
1: nem, fejlő. Csak azt mondom, hogy szerintem ezek, ilyen. Érted, azért van az, hogy mondjuk visszafogják a vadászatot, meg mondjuk azokat kezdik el büntetni, az orvadászokat, stb., mert hogy ne, hogy az legyen, hogy mondjuk a természetben nem él meg. De én nem gondolnám, hogy teljes egészében a világ összes állatkertjének olyan szerepe van, hogy csak arra létezik, hogy mondjuk a tigris életben maradjon. Ezt nem gondolnám.
0: Hát jó, oké, nyilván a nagy része nem. Tehát, hogy van, tehát nem azt mondom, hogy minden egyes állatfaj, ami állatkertben van, vagy vadasparkban, az már kihalt alapvetően, tehát, hogy nyilván egy T-rexet már nem nagyon látsz egy állatkertben, mert hogy az már régebb óta nincs, de hogy... Na jó, akinek ebben van kapcsolatban van véleménye, hogy melyik a jó, melyik a nem, egyik se jó, mindegyik jó.
1: Én vagyok a rózsdarú megint, 0-32-99-88-88, ide jöhetnek majd a tortás SMS-ek, ha valakit esetleg nem olvasott be a Bürgés Dávid, attól elnézést kér a Bürgés Dávid, úgyhogy ez így ide jöhetnek, és majd lesz nekünk is játékunk, zene meg a szövegjáték reggel 7 óra után érkezik, a Klasszik Grill étteremnek, szervéteremnek a játéka lesz ez.
0: Úgy van. Na, találtam szarvas, gazellát, antilopot, jégmadarat és egy csomó mindenfélét, ami már nincsen, csak állatkertben. Bocs.

0: 4:07 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Állatkertekről beszélgettünk, gorillákról, tigrisekről, illetve hülye emberekről, akik bemennek a tigrishez. Aztán nem tudom, hogy csodálkozott-e a férfi abban a pillanatban, amikor letépte a fejét a tigris.
1: Igen, állítólag vagy... akkor már segítségét kiabált egyébként.
0: Tényleg?
1: Igen, igen.
0: Nem kellett volna már... teljesen. Tehát, hogyha hülye vagy, akkor az már nem lehet tudni csinálni.
1: Most a hétvégén történt, hogy a déli yorkshire-i Doncasternben lévő vadasparkban egy férfi bemászott a tigris ketrecbe, és hát nyilván életét vesztette, és ugye az lett a hír az egészből, nem is ez lett, mert ez is az önmagában, de hát ezzel nem lehet annyira csodálkozni, ha valaki ilyet csinál, hogy meghal a végén, hanem az lett belőle a hír, hogy ugye nem lőtték ki a tigris, és erről beszélgettünk, hogy még jó, hogy nem lőtték ki a tigris,
0: hát,
1: mert a tigris tigriskedett. Tehát a tigris dolgokat csinált.
0: Ő csak azt csinálta, ami
1: az ért. Tehát a tigris az arra lett tervezve, hogy tigris módjára működjön, tehát hogyha oda megy egy élőlény, ami nála gyengébb, akkor az úgy gondolja, hogy a saját vadászterületén, amit ugye akkor éppen a kifutójának tekint saját vadászterületnek, ott az rendbe tegye, és hát őt rendbe is tette, amikor már bemászott állítólag, ott már segítségé kiáltott, tehát amikor már neki ment a tigris, és akkor erről beszéltük, hogy a Harambét, a gorillát 2016-ban lőtték ki, amikor beesett egy gyerek, és nem akart elengedni, akkor volt Tatyana, a szibériai tigris, az 2007-ben lőtték ki San Franciscóban, szóval általában ezeket kilövöldözik, és a legdurvább az, hogy volt egy másik ilyen, az oroszlánokhoz mászott be 16-ban Csirében egy űrge, de ő konkrétan öngyilkossági szándéka mászott be, és ott is kilőtték az oroszlánokat.
0: De életben maradt a férfi?
1: Azt nem tudom, nem mindjárt megnézem, azt nem tudni, várjál, megnézem, mert szerintem igen egyébként.
0: Hú, az mennyire kellemetlen lehet neki. Nem? Tehát, hogy úgy eldöntötted már, gondolom azért ez nem egy rövid folyamat, hogy meghalsz, és bemászol. Még csak meg se halsz, és még ráadásul ki is lövik az
1: állatot. Ráadásul egyébként egész kreatív módját találtad ennek meg. Na, és akkor erről beszélgetünk, hogy van-e értelme a vadasportnak, a cirkuszi állatoknak.
0: A cirkuszi állatoknak nincs, ebbe egyetértettünk.
1: A cirkuszi állatoknak abszolút nincsen.
0: Szóval annak nincs, azt én
1: így van, ez nem bazári nincs. Majom, egyszerűen nem, ne kínozzuk őket, na. Ez ennyi, és úgy tudom, hogy egyébként, hogy ez most be is lesz tiltva, ugye több országban, mert több EU-s országban nem lehet már vadállatokat cirkuszi mutatványokra tartani, és úgy tudom, hogy ez mostanában fog ideáig is eljutni.
0: Álltak felment, és kaptak a csigák.
1: A csigák, igen. Igen, igen,
0: mert
1: igen.
0: Hogy az hogy nem olyan, aki nyakadnak ugrik állítól.
1: Hát igen, annyi, hogy hát mondjuk
0: ott, a... Máginak volt csigája.
1: A karikát se ugorját, például.
0: Hát nem, de attól még vadállat.
1: Azért nem olyan látványos. Ez nem olyan látványos, de...
0: Igen, illetve ugye megkérdeztem az internetet, hogy mi az, ami vadonban kihal, de még lehet látni. És akkor itt van például mondjuk ez a Mrho gazella, ez Észak-Afrikából tűnt el, és például a fővárosi állatos növénykertben is van, sikeresen szaporítják.
1: De oké, erre mondtam, oké, rendben, vannak olyan állatok, amik csak azért léteznek, mert vannak még vadasparkok és állatkertek, de azért ne felejtsük el, hogy ezeknek az állatoknak a nagy része az emberi tevékenység következtében pusztult el.
0: Hát persze.
1: Tehát már ez is probléma, hogy egy emberi tevékenységgel tartok életbe egy olyan állatot, amit egyébként én pusztítottam ki, mint emberiség. Ez az egyik. A másik meg az, hogy az egész, mióta világ, mióta van élet a Földön, azóta mindig halnak ki állatok. Szóval ez meg a másik, hogy ezek természetes úton is egyszer csak az evolúció úgy gondolja, hogy ezek már nem sikeres konstrukciók, és egyszerűen kihalnak. Szóval, hogy vagy beleszólsz a természet dolgába, vagy pedig eleve azzal szóltál bele a természet dolgába, hogy miattad kihal.
0: Így van, szerintem ez a második verzió van.
1: Szóval így se úgy se jó ez egyébként, tehát én abszolút nem vagyok egyébként mellette. Szóval én ilyen szeretem az állatokat ugye saját helyükön tudni. Én nem akarom megnézni. Tehát az, hogy egy csimpánzot, mondjuk csimpánz azért kínozzanak, hogy én meg tudjam nézni belépőért, ez nekem nem jó. Az én véleményem ez.
0: Mohombi. Nem így hívták a gorillát?
1: Bumpy Ride. Nem, Harambe.

0: Babrágy, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 perc múlva fél 7. Hú, de hangos az.
1: Jelen pillanatban 7 fok van, 17-ig fog melegedni. Fronthatás nem várható, felhős idő lesz. Jó reggelt.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma, és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
4: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Sötétben tapogatózol az utakon?
6: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
5: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
9: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
8: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
13: Ez reklám volt.
14: Holtestet húztak ki a szegedi záportóból vasárnap délelőtt. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 70 év körüli férfi az áldozat. A délmagyar.hu beszámolója szerint a parton a test köré felállított sátor mellett egy doboz és egy jó állapotú, újnak tűnő kerékpár is látható volt. Arról egyelőre nem volt információ, hogy ezek kapcsolódtak-e az elhunythoz. Két hónap alatt mintegy 75 tonna szemetet szedtek ki a Dunamedréből a folyó Ipoly és Dunaföldvár közötti szakaszán a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az egyik helyszínen 110 vashordót találtak, egy másikon több száz gumiabroncsot. És börtönt kapott a férfi, aki lenyomta Taylor Swiftet. Michael Smith csalással generált hallgatottságot a zenéinél, az ebből származó jogdíjakat pedig bezsebelte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Köszönjük szépen. Közlekedés ügyek. Egyelőre még megvagyunk. Köszönjük szépen. Mindenki jól megy.
17: Most vagy még el se indult. A Szegedbe tartó, Szegedre tartó utak is egészen jó állapotban vannak. Még nincs különösebb fennakadás se a Szőlegi úton, se az Algyői úton. Szabadkai, Dorozsmai, minden jól járható még.
16: Nagyobb ennyi.
18: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
16: Nagyon szépen fél perc múlva fél hét.
17: És jön a Calvin Harris meg a... Azt már nem tudom elolvasni, a Calvin Harris biztos benne van. Meg van. A Clementine Douglas. Jó. Így. Ez a Blessing. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a mega hétfő van, és fél hét.

0: Good time! Tökéletes választás ide, hétfő reggel.
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: 8 perc múlva 3-1-7.
0: Teljes őrület.
1: Ez a mega jó reggelt, Ági jó reggelt, Gedzó.
0: Hello, Dani.
1: Csá.
0: Állatkertekről beszélgettünk meg arra, hogy végül is mit lehetne, meg hogy lehetne az állatokkal csinálni. Leginkább a hülyékkel, ugyanis volt egy, aki bement a tigrishez. A tigris meg úgy gondolta,
1: hát ez most hétvégén volt, igen.
0: Tigris meg úgy gondolta, hogy te ide ne gyere. Én itt lakok, nem küldtél előtte e-mailt, nem szóltál, hogy te jössz. Nem volt semmi, csak így bejöttél. Nem szép dolog ez, én sem megyek hozzátok. Mondta a tigris, majd lepofozta a férfit, aki ebbe belehalt. Hát igen, hát ezzel vigyázni kell.
1: Igen, és akkor én elkezdtem érvelni mindenféle ilyen állattartás ellen, Gedzó mellett. Már Gedzó nem.
0: Igen, én az az állat, hogy itt lehet tartani.
1: Jó, de figyelj, nekem ez egyébként örök fingom, szóval erről már sokat beszélgettünk, ugye a világ három legfölöslegesebb dolga.
0: Így van.
1: Az egyik a dohányzás, a másik a tűzijáték, a harmadik az állatkert, szóval nekem ez az örök listám, örök top listám.
0: Az első kettő egyet értek.
1: És a dohányzás, ezt úgy állítottam évekig, hogy dohányoztam egyébként. November 4-én lesz egy éve, hogy nem cigizek. Csak szólok, tehát, hogy azért ez már valami.
0: Hát
1: ez
0: valami, az milyen napra esik?
1: Nem tudom, de ez a leghogy...
0: Valami ünnepre is csináljunk, csak ezt.
1: Úgy rágyújtok. Igen, ez a mai napig egyébként nagyon hiányzik be valami őszintén.
0: Egy indokolatlan szerda lesz.
1: Senki a világon, senki ne gyújtson rá soha, mert azt fogja hinni, hogy abba tudja hagyni, aztán majd jól nem. A Keith Richards mondta egyébként, hogy a heroinról gyorsabban lejött, mint a cigiről. De tényleg, tehát mondta, hogy az neki sokkal tovább tartott, hosszú évekkel tovább tartott neki azt a függőséget kezelni. És már nem is cigizik. Hát igen, ez,
0: hogy lehet, mondjuk...
1: van ez a poén, hogy el kell gondolkoznunk lassan, hogy milyen világot hagyunk Keith Richardsra.
0: Igen, ő valószínűleg 420 éves lesz, neki vannak valami ilyen Yoda génjei, vagy nem tudom, amiket
1: így... De aztán így... öcsém meg kiegészítette azzal, hogy Keith Richardsnak lassan el kell gondolkozni azon, hogy milyen világot hagy a nagyanyánkra. Nem tudom, hogy melyik fog tovább. Nagyon durva egyébként. Mami, innen is puszilunk egyébként. 94 éves már van.
0: Na, úgyhogy, szép munka.
1: Így van, úgyhogy na, csak ezt csak a függőségre mondtam, hogy ugye nagyon nehéz, szerintem a világ egyik legnehezebb dolga ez a cigi dolog, és nem is a nikotin maga, hanem ugye a szokás, tehát az a borzalom, hogy mindig kötöd valamihez, és a dohányosok meg aztán klasszikusan mindig kötik valamihez, tehát vagy a reggeli kávé mellé, vagy a kaja után, vagy még lefekvéset elszívok egyet, vagy amikor kilépek az utcára, akkor gyorsan rányújtok, mert ezt tudom, hogy mondjuk a híd közepéig fog tartani, mint én, hogy ugye amikor gyalog megyek, szóval annyi minden van, amihez kötöd, meg egy gyuti falat, ugye azt ne felejtsük
0: igen,
1: el.
0: Igen, leginkább az.
1: Hogy egy munka folyamat lezárása, az tökéletes egy cigivel, és ugye ez fölött kell mind, tehát így le kell uralni gyakorlatilag a saját elmédet, hogy le tudjál szokni a cigarettára, és baromi nehéz tényleg.
0: És a másik pedig az, hogy egyszer olvastam egy ilyen statisztikát, már meg nem mondom, hogy ez mikor volt, és mi volt a statisztikának a pontos számok, de hogy egy 8 órás munkaidőben azok, akik cigarettáznak, mennyi időt töltenek azzal, hogy cigarettáznak? Miközben azok, akik nem cigarettáznak, ugye azt az időt, azt dolgozzá elméletileg a munkahelyen, a munkaállomásokon, hogy ez mondjuk kamu, mert hogy egy másik statisztika szerint meg, hogy körülbelül egy 8 órás munkaidőben 3,5, maximum 4 órát tudsz dolgozni, ami tényleg olyan, mert a többi az vagy valami ilyen össze-vissza van, kimész, nem iszunk egy kávét, de oké, kaját rendeltetek, igen, akkor, tehát, hogy az közben megérkezik, tehát, hogy igen, a 8 órás munkavégzés az sose 8 óra.
1: Igen, de ez a téma is messzire visz egyébként, mert ebből látszik, hogy mennyire fölösleges ezt a rendszert fönntartani. Szóval egy teljes baromság az egész.
0: Erre találtak ki, órára, hogy
1: nem csak azt, tehát nem csak azt, és van olyan munkakör, ahol szükség van arra, hogy mit tudom én, azt mondod, hogy jó, akkor 8 óra, becsekkolsz, és a 8. óra végén, és akkor megkicsekkolsz, közben van egy ebédszín, stb. Tehát a gyárba, egy gyár üzemeltetésnél ezt nem tud megcsinálni, hogy nem, mert ott ugye termelsz, tehát ez egy folyamatos munka, de vannak olyan munkák, ahol egyszerűen teljesen fölösleges kitölteni a 8 órát, és igazából mindenki játssza az eszét mindenkinek. Tehát a főnök játssza az eszét azzal, hogy akkor 8 órát benn kell legyél, és ő szigorúan betartatja veled a 8 órát. Te pedig majd előadod azt, hogy igazából azt a 8 órát kitöltötted, amikor és mindenki tudja másikról, hogy hazudik. Szóval mindenki tudja, hogy nem történt ez meg. Nem azért, mert hogy nem akarsz dolgozni, hanem azért, hogy lehet, hogy az adott munkakörnek a feladatai az adott napba bele tudtad sűríteni mondjuk 5 órába. De még el van várva tőled, mivel fizetve van az iroda, fölfűtöttük neked, meg fizetjük a vizet, meg itt, a van, itt van a számítógép, tessék, használhatod. Tehát azért, mivel föntartok neked egy irodát, ezért elvárom tőled, hogy te kitöltsd a maradék 3 órát. De mi lenne, hogyha mondjuk mind a skandináv országokban nem kéne kitölteni azt a 3 órát, hanem mondjuk törzsít. Tehát van az idő, hogy rugalmas munkavégzés, rendben, akkor feladataid vannak, és a feladataidnak határideje van. Uh-huh. És azt nézem, hogy az a feladat el van-e végezve. És pont nem érdekel, hogy mondjuk azon a héten ledolgoztad a 40 órát, mert lehet, hogy az adott heti munka nem kellett, hogy 40 órát elvigyen. És ugye van olyan is, amikor mondjuk nem vitt el az egyik hét 40-et, de a következő héten ledolgozol 60-at, mert úgy jött össze. Tudod, mint hogy karácsonyi időszak, uh-huh, vagy bármi. Szóval én ezt egy kicsit, olyan, kicsit hülyeségnek tartom, hogy a fönnmaradó 3 órát elvárjuk, hogy a dolgozó azzal töltse, hogy kávézgat, cigizget, odaül a géphez, és azt nézi, hogy mikor jön be valaki, amikor átkapcsolhat mondjuk a Facebookról, tudod, egy olyan helyre, mondjuk a vállalatirányítási rendszerbe, és akkor átkapcsol. Teljesen felesleges. Tehát, hogy az a 3 óra, örülök, hogy felszabadult 3 órát, menjél haza és legyél a családoddal, mert egyébként, hogyha a családoddal vagy, valószínűleg sokkal jobb érzés lesz holnap bejönni, vagy nem, tudod, ez a másik eset, de akkor magadtól ki fogod tölteni a 8 órát, szóval ez meg egy megint másik eset, de hogy például ezt Skandináviában tényleg csinálják, hogy nem, tehát ott 4 óra, ugye 4 napos munkahéttel kísérleteznek nagyon, a röviden napokkal kísérleteznek, azzal kísérleteznek, hogy sokkal több home office van, és 1-2 napot kell csak bemenni mondjuk havonta vagy hetente, és sokkal jobbat tesz állítólag a közérzetnek, sokkal többet töltenek együtt időt a családdal, és mivel ezért többet utaznak belföldön, és ezért a gazdaság is megélénkült, mert ugye az az ember, az nincs helyhez kötve, hogy csak a szombatja van, és vasárnap már arra készül, hogy dolgozni megy, hanem ő már pénteken el tud utazni ugye a családjával, és ezért a belföldi költés az megugrott. Azt hiszem ez pont Norvégiában van. Szóval nem biztos, hogy hülyeség, ezt a régi berögzött rendszert kell egy kicsit átalakítani.
0: Igen, mondjuk, hogyha kimész a természetbe, és ott egy kicsit sétálgat, az lehet, hogy többet segít.
1: Valószínűleg a hétfői hangulatodon többet fog segíteni, és hogyha egy dolgozónak jobb a közérzete, valószínűleg jobban fog teljesíteni, még akkor is, hogyha mondjuk rövidebb időbe tudja beleszorítani, hiszen jobban teljesít.
0: Na, hogy ez mennyire tesz jót a természetbe való sétálgatás, erről is lesz ma szó természetesen. Előtt azonban ugrunk Ausztráliába, jön Kyle Minogue.
1: És a Spinning Around. Jó reggelt kívánom mindenkinek.
0: 1 perc 3-7.

0: Szép öreget kívánunk mindenkinek. Szétnézünk, hogy mit írtak a lapok, vagy mit írtak, mert most ugye hétvégén azért nem mindenki dolgozott a nagy lendülettel. Ittasa lopott egy teherautót, azzal menekült a rendőrök elől egy férfi, írja a szegeder.hu. A rendőrség szerint a férfit korábban eltitották a vezetéstől is, de hát úgy fel, hogy micsoda, olyan nincsen. Lopott teherautóval menekült, végül szőregen fogták el az embert. Cikket megtaláljátok a szegeder.hu-n.
1: A semmiben forgó kulcs, vagy az önállítás fogjai kulcskeresők a Kis Színházban Telihai Péter rendezésében mutatták be pénteken a Szeged Nemzeti Színház Kis Színházában Örkény István bohózatát. Ezt meg lehet ott nézni, szeged.hu írta.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
0: Na kérem szépen, Kaigo,
1: Khalid és Griffin. Ez a Save My Love.

0: Ain't Nobody, 88-ban. Szép jó reggelt kívánom mindenkinek, 6-os perc óva 7 óra.
1: Jó reggelt mindenkinek. Hát, mindjárt mondom, 7 fok, 17 lesz a maximum, felhős idő.
0: Front?
1: Nem lesz.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
4: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
4: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
4: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki,

0: és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024, ssihomedesign.hu.
3: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
1: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-rel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidő naplóval, fali vagy asztali naptárral. Növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. www.litofilm.hu.
5: Ez reklám volt.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
6: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
8: Három könyvet fogadott örökbe a Szegedi Egyetemi Színház a csütörtöki évadnyitóján. A társulatnak Simai Mihály egy gyermekkönyvére és egy verses kötetére, illetve ifjabb Horváth István Örök Színház című művére esett a választása. Marga Norbert művészeti vezető azzal indokolta a döntést, hogy ezekkel a könyvekkel és Horváth Istvánnal a színház munkássága is összefonódik.
9: Horváth István könyvét fogadjuk örökbe, és azért fontos számunkra, mert ővele indul el a Szegedi Egyetemi Színjátszás. Simai Mihály, szegedi költőnek a két kötet. Te az egyik a Bohócország, azt hiszem, és a másik, ha nem is ez a címe, de benne van, hogy a Félszárnyú Tündérek Völgye. Csináltunk egy ilyen előadást, 2010-ben mutattuk ezt be, azóta is jó szívvel gondolunk el az előadásra.
8: Pályázatot írt ki a Szegedi Tudomány Egyetemért Alapítvány kuratóriuma a Szegedi Tudomány Egyetem rektori posztjára. Az egyetemet vezető, jelenleg második ciklusát töltő Róvó László rektori megbízatása 2027. június végével jár le. Az új pályázati felhívás szerint a jelentkezők november 9 nyújthatják be az egyetem fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú stratégiát, valamint az ezek megvalósítására vonatkozó terveiket, elérni kívánt céljaikat és tartalmazó pályázatokat. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. És korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni. 14. Leó pápa a vasárnap déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségügyi problémájáról. A 71 éves 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. Az egyházfő a tervek szerint november 6 és 17-e között Dél-Amerikába utazik. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Köszönjük szépen! Na, forgalom ügyekben pedig
11: élénkült a forgalom mindenhol. A Szőregi út, Makai út, Algyői út, Szabadkai út, 55-ös út, valamint ugye a Dorozsmai út, még Dorozsmán, tehát a Dorozsmáról közvetlen kivezető szakasz. Mindenhol akadozik most már a forgalom, mindenhol sűrűsödik.
10: Jó, csak ügyesen, okosan, ne legyen semmi probléma. Ha bármi lenne, szóljatok nyugodtan SMS-ben. Köszi! Na kérem szépen, érkezik napindító zenénk Donna Summer-től.
11: Tőle lesz ez a hot stuff. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt.
10: A játékra pedig küldjetek azt a szót, hogy cirkusz.
11: 0-32-99-88-88, 7 óra 1.
5: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt ki.

0: Jók voltak a Basti, itt a 88-ban, szép öreget kívánok mindenkinek, 8 perc elmúlt, 7 óra.
1: Jó reggelt! Már hogy így kezdődik az az SMS, amit kaptunk, Budapesti körút és a Dorozsmei úti lámpák sárgán villognak, kb. 10 perce jártam arra, ha ez így marad, móka és kacagás lesz ez a hétfő reggel. Mindenki
0: jó
1: az
0: hangzik,
1: lesz, aki minket hallgat, mindenképp az lesz.
0: Budapesti körül Dorozsmai.
1: Kacagás mi nem volt benne, de móka az már van.
0: Hát az még lesz. Jó. Cirkusz szót érdemes nekünk küldni, már hogyha szeretnétek persze velünk játszani. 0-32-99-88-88-as SMS számra, az a cirkusz, és akkor lehet majd nyerni, hogyha valaki velünk játszik.
1: Zene meg a szövegjáték, ezen lehet majd a Classic Grill szerb étterem 10.000 forintos fogyasztását megnyerni. Helyben fogyasztását, ez fontos, jó? Úgyhogy küldjetek SMS-t, cirkusz szó legyen benne.
0: Így van. Hétvégén mi történt veled? Minden rendben volt a hétvégén?
1: Hétvégén abszolút minden rendben volt, kérlek szépen. Tegnap bográcsoztunk, és jó volt.
0: És mi már volt, mi volt benne?
1: Bocsánat, de hogy már sokat gyere találnak meg ismerőseim ezzel, meg apósom, meg mindenki, hogy hát én múltkor olyan nagy szöveggel nyomtam, hogy nem szeretem a pálinkát, és velük mégis ittam. Ugye apósomnak már akkor is elmondtam, hogy igen, 11 év alatt kétszer ittunk egy-egy pálinkát. Pont az a két alkalom volt, amire szükségem volt, valamint ugye tegnap is megtaláltak ezzel a társaságban, hogy hát, hogy múltkor is azt mondtam, hogy utálom a pálinkát, és itt meg igen, tehát, hogy van olyan, amikor az ember haszonra megy. Tehát nem... Ne értsétek félre, nem azt mondtam, hogy soha nem iszom, hanem az, hogy amikor a haszonra iszom, az egy teljesen más dolog. Ott mit sem számít az élvezeti értéke annak az árucikknek. Tehát nem kortyolgatom és szagolgatom, hanem le... Orról nem vesz levegőt egy pár percig, és akkor meg vagyunk. Jó? Tehát ott az teljesen más a cél. Csak még egyszer el akarom ezt oszlatni. Kérlek szépen, nagyon finom csirisbabot ettem, bográsos csirisbabot ettem.
0: Jó hangzik.
1: És a teljesen klasszikus, vagy hát ilyen klasszikusnak mondható receptúrával készült, kérlek szépen. Volt benne normális fahé is, tehát hogy a fahé rúd lett belerakva.
0: Csokoládé volt benne?
1: És volt benne étcsokoládé, így van. Én egy kicsit többet raktam volna bele, mert túl nagy volt a bográs ahhoz, hogy az egy jó legyen, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jó volt tényleg, mert hogy egyébként az eredeti, nem is tudom, hogy van-e olyan csirisbab kint Mexikóban, szerintem chilicon carne van, és csirisbab nem létezik ott kint, ez is egy ilyen
0: nem tudom, mi a különbség
1: magyarított étel. Szerintem van némi talán, hogy más húst használnak, meg hogy talán másfajta összetétel, tehát van valamennyi különbség szerintem, ha nyilván hülyeséget beszélek, úgyis ki fognak javítani, szóval van valamennyi különbség, és akkor az igazi recept az ugye úgy szól, hogy fahéjat is raksz bele, mert nagyon hasonló a fahéjnak a kémiai reakciója, hasonlít a kapszaicinhez, ami meg a csilinek a ugye attól csíp, magától ettől az anyagtól csíp, és ez nagyon hasonló, tehát hogyha láttál már ilyen challenge-ben, amikor nagy evőkanállal esznek egy nagy evőkanál fahéjat, hogy gyakorlatilag lehetetlen lenyelni is, meg kiszárítja rögtön a szádat, meg tényleg, tehát nagyon hasonló reakciókat vált ki, plusz még szoktak belerakni étcsokit, és ettől a két dologtól, higgyétek, nagyon különleges lesz a csirisbab, és nagyon jó, nagyon finom, tényleg. Na hát ez történt
0: a hétvégén. Teljes örület. Én péntek este a Mulató Asztékok koncertjén vettem részt.
1: Ó, tényleg, Grandba. Egy jó volt.
0: Nagyon jó volt.
1: Mi a műfaja ennek?
0: Ez még... underground hip-hop. Kérdezik.
1: Underground hip-hop.
0: Ezt azért hívják undergroundnak, mert hogy a Grand Caféban voltunk, és nem volt teltház.
1: Tehát ez a helyzet azonban underground.
0: Azért underground, mert hogy így kevesen hallgatják, gondolom, nem tudom. Minden esetre jó volt, szombaton pedig történt ugye a PIK mérkőzés, ahol leixeltünk a Sportinggal, ez történt, tehát azt akartam ebbe kifuttatni, hogy egyikünk sem volt a kék túrázás napján.
1: Bocsánat, igen, egyrészt nem, de engem nagyon érdekel, hogy mit játszottatok legényeinkkel.
0: X-lett, mondom, leixeltünk,
1: ennyi, persze. Kész, és kivel
0: de,
1: játszott?
0: De úgyhogy Sportinggal, de hát itt volt a Süli Robi, nem figyeltél, amikor itt volt?
1: Nem.
0: Na mindegy, szóval, hogy az történt, ami izgalmasabb volt ebbe az X-be, hogy... öttel is vezetett az ellenfél, és akkor ott már mindenki úgy volt vele, tudod, hogy na, hát azt akkor...
1: Ez milyen csapat ez?
0: Ez még mindig az OTP Bank PIK Szeged.
1: Hülye, a PIK-et tudom, a másik milyen nemzetiségű?
0: Sporting, Lisszaboniak.
1: Lisszabon, na ez a lényeg. Portugálok, ja.
0: Portugálok voltak, és meglepő módon egészen sok portugál szurkoló volt. Azt gondolod, hogy ezért Portugália nem itt van a közelbe, mert hogyha a Kassával játszottunk volna, akkor Kassára azért csak hamarabb ide érsz.
1: Figyelj, közvetlen repülőjárat 3,5 óra. Ennyi az.
0: Na mindegy, szóval voltak ellendrukkerek is.
1: Gyorsabban.
0: Izgalmas meccs volt nagyon.
1: Lisszabonból egy lisszaboni kézilabda drukker gyorsabban Szegedre ér,
0: Mint Nyíregyházára vonattal.
1: Mint Nyíregyházára vonattal, vagy a rosszabb napokon Szegedről Pestre vonattal, vagy a jó napokon Szegedről Kisvárdára autóval. Szóval az egy sokkal, sokkal, de sokkal rövidebb út.
0: Igen, egy híres történet, amikor kínaiak jöttek és vonatoztatták őket, és azt gondolták, hogy, hogy Magyarország nagyobb, mint Kína, mert olyan sokáig mentek vonattal.
1: Igen, hogy azt hitték, hogy ez még csak az előváros. Hát igen, ez egy ekkora ország.
0: Na, a lényeg, amire ki akartam futtatni a dolgot, az, hogy szombaton volt a kék túrázás napja. És akkor miért érdekes ez nekünk itt szegedieknek, hiszen az ember azt gondolná, hogy a kék túrázás, hát az kék túra az merre van? Hát az hegyekben van, az nincs is erre környéket, de van.
1: Igen, ez egy országos, afüldik, így van, az afüldik, három szakasz van, ugye?
0: Így van, van a kék túra, klasszikus kék túra, az országos kék túrának hívják ezt. Van a Dél-Dunántúli, meg az Alföld, és az Alföld az itt megy el mellettünk, tehát hogy ez itt, ha ki valaki szeretne kék túrán elkezdeni, akkor azt itt tudja csinálni itt helybe is, tehát nem kell hozzá rengeteget utazni. És maga a kék túrázás napja ugye úgy néz ki, hogy bizonyos szakaszokra lehet jelentkezni, azt az ember ott amennyit akar, annyit sétál, és akkor így gyakorlatilag az egész kék túra, tehát az egész kék körön, ami körbe megy az országon, ezen a három szakaszon, ott mindenki megy egy kicsit, és akkor azt, hogy ezek mennyi ember volt, vagy hogy, ezzel kapcsolatban majd telefonálunk egyet, a kék túra napjának szervezőjét fogjuk majd hívni telefonon, hogy megkérdezzük, milyen statok voltak, és 8 után megjön vendégünk is majd.
1: Vendégünk is érkezik, akivel ugye erről fogunk beszélgetni, de hogy ugye valaki nem lenne képbe, ugye ez egy tehát körbe túrázod az országot, igazából szó szerint, tehát ez gyakorlatilag egész Magyarországon körben végig megy, és ez a 2500 kilométeres szakasz, azt hiszem, az egész, és ez egy jelvény szerző túra, ezeket a jelvényeket különböző állomásokon meg tudod kapni, be tudod szerezni ilyen pecsétek formájában, hogyha jól tudom, van egy kék túra füzet, abba kapsz egy pecsétet, ha az adott szakasz teljesítetted gyalogosan, sehogy máshogy nem lehet teljesíteni, csak
0: most
1: gyalogosan.
0: Már
1: most már, és gyakorlatilag az egész országon úgy, ahogy van, áthalad ez az egész, és ez egy az egyik legrégebbi túra mozgalom, azt hiszem 38-ban volt az, hogy akkor ezt nevezzük-e kék túrának, tehát nagyon régen már.
0: Valami ott volt, valami, úgy, 38, nem tudom, 50-es évek környékére rakom, amikor már ott teljesen biztosan volt füzet is, meg minden, meg...
1: Az 52-ben lett először füzet, úgyhogy jól tudom, és 38 környékén volt, amikor azt hiszem ez nevet kapott.
0: Szent István, valami volt az korábban. Lényeg,
1: Szent István vándorlás.
0: Így van, és akkor az ennek aztán így ez lett a folyamánya, és akkor azt három szakaszra, vagy három különböző részre lehet bontani. Ugye van az Alföld, a Dél-Dunántúl, meg a országos kék, és akkor ez ugye körbeér, mert ez se volt így, és most a 30 éves lett az Alföldi kék túra, és akkor ugye így zárul be a kör, és akkor így tudsz a körbe menni, körbe, és akkor ugye Jakab Győző jön majd hozzánk, aki így ledurrantotta az egészet egybe. Az 2500 kilométer gyalog.
1: Másfél millió lépés, erről is beszélni fogunk majd.
0: Bizonyám, kérem szépen, jó?
1: 17 fok lesz ma? 17 fok lesz a maximum, fronthatás, nem várható felhős idő.
0: Tökéletes túraidő.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indításban.
0: Hertz és a Purple Disco Machine érkezik.
1: Wonderful Life. Ez a mega.

0: Wonderful Life. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 4 perc elmúlt. 4:08 vagy 6 perc múlva lesz. Nem, 11 perc
1: múlva. 11 perc múlva lesz 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a Mega Sziági. Szia, Gáczó. Itt vagyunk, és a kéktúrázásról kezdtünk el beszélgetni egyébként, mert hogy ma van a napja a kéktúrázásnak, és érkezik majd ugye vendégünk is 8 óra után. Ezt fogjuk egy kicsit körüljárni.
0: De szép volt, körüljárása.
1: Na, ezt fogjuk körüljárni majd.
0: Annyi, nekem annyi vonatkozásom van a dologban, hogy az alföldi kéktúrát már megcsináltuk a feleségemmel. De akkor neked kb. Ez egy harmada megvan a Dél-Durántúlnak is.
1: Akkor neked el kellett menni a házam mellett egyébként, amit újítunk föl.
0: Bizonyám. Bizonyám. Mert, hogy de akkor, mikor én csináltuk, az... akkor még nem volt a te házad.
1: Így van, az még nem volt az akkor. Én annyit tudok ajánlani, hogy az alföldi szakaszon ne legyetek sokan, mert nem akarom, hogy ott járkálás legyen, jó? Tehát én leszek az, aki gondolkozás nélkül rátok hívja a rendőrt.
0: Egy botta űz kint a ház előtt, és ütöd, amelyik arra megy.
1: Így van, az a két kutya nem dísznek lesz, haverom. Úgyhogy azért mondom, arrafele óvatosan, azt a szakaszt ki lehet kerülni ott a törpe diszkont felé.
0: Jó, nem? Na, ezért mondtuk, hogyha valaki szeretne kéktúrázni, akkor nem kell nagyon messzire menni, mert hogy a közelben is van, hogy az alföldi kéktúra itt megyen, és akkor, mert hogy igazából időjárásilag ilyenkor van a jó túra. Igen, mert aki nyáron próbált már túrázni, én már próbáltam, teljes fölösleges, megháborodsz, rád rohad a hátizsák, teljesen mindegy, hogy mekkora hátizsák van rajtad, az meg fog, ott fog.
1: Hát pláne most ezekben a melegekben, tehát pár éve még azt mondom, hogy talán el tudtál volna jutni egyik szakaszból a másikig, de azért most, amilyen nyár volt például, az, hogy tényleg, hogy délben nem mentél ki az utcára, hogyha nem volt dolgod, hogyha nem kellett, akkor biztos,
0: hogy
1: nem.
0: Most, képzeljétek el ezt a szituációt, hogy mondjuk mentek az alföldi kéktúrán, hogy mondjuk tényleg ilyen szántóföldeken és egyéb ilyen izgalmas helyeken megyen az út, egy darab árnyék nincsen, és akkor ott batyog szépen. Vízvétel a lehetőség is csak, mit tudom, 10 kilométerenként van, úgyhogy ott például mondjuk az, hogy ez egy kicsit egy erőteljesebb, úgyhogy ez az időjárás az, ami így nem ok nélkül van ősszel a kéktúrázás napja is, mert ilyenkor tényleg olyan idő van, nem csípnek halára a szúnyogok az erdőbe, és egy csomó ilyen dolog van, ami nyáron van, ilyenkor meg már azért kevésbé.
1: Mert nem csak pamutba lehet menni, hogy nehogy rádolvadjon a maradék poliészter. Igen.
0: És akkor ez egyébként egy, ha valaki ezt nem próbálta, hogy mondjuk kimegy az erdőbe, éppen Dániel itt ecsetettük a két zenek közt, hogy nekünk mikor lesz erre időnk, hogy kimész az erdőbe, ott csönd van. Alapvetően is én azért nem szeretem a nagyon olyan teljesítménytúrákat, ahol nagyon sokan vannak, mert elveszi az élét legalábbis. Én azért szeretek kimenni egy erdőbe, vagy hegyre, vagy bárhova, hogy ott csönd van. Ott nem senki, ott úgy madarak csicseregnek, ott el vagy, és akkor ottan csönd van egy kicsit. Tehát, hogy ott az tud feltölteni. Legalábbis
1: engem. Erről az eszembe, hogy ugye, hogyha erdőben vagy, akkor hallod az állatokat, tehát, hogy hallod a madarakat, ugye, meg a fakopáncsot, meg a stb. És csak erről jutott eszembe, hogyha csönd van, akkor baj van az erdőben. Tehát, hogy nem olyan...
0: Amikor
1: nem,
0: teljesen csönd
1: igen,
0: van?
1: Nem arra igen. Fajta a csöndre gondol, Gedzó, amikor így, de jó, hogy madárcsicseregés és semmi autót nem hallasz. Az igazi csönd az erdőben az mindig problémát jelent. Tehát az, amikor vagy tsunami jön, vagy egy ragadozó.
0: Igen, és ha már nagyon csönd van, akkor baj van.
1: Így van, tehát a nagyon csöndtől azért fél az ember is, mert hogy az általában semmi jót nem jelez, a természetben biztos, hogy nem. Én ezért szoktam óbégatni, hogy mindenki biztonságban érezze magát.
0: Az nagyon jó.
1: Én kimegyek, azt üvöltözök.
0: Nagyon jó. Budapesti körút és a Dorozsmai úti lámpák sárgán villognak, ezt még korábban kaptuk. Mi a helyzet arra felé, mennyire torlódik a közlekedés, kérdezzük. Ezt a többi helyen pedig a szokásos reggeli mutatvány van, mindenhol több.
1: De nem mondhatsz ilyet. Az ötös út például be van állva az M43-nál, az Agyi út, a Makai út, a Szőregi út, a Dorozsmai út, a Szabadkai út, a Régi híd, az Új híd, a Temesvári körút. Kérdezem, és majd egyszer felsorolom az összeset.
0: Ez holnap máshogy lesz?
1: Igen.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: Friss információk érkeznek, és lehet még mindig nekünk küldeni a cirkusz szót, hogyha szeretnétek velünk játszani.
1: 0-32-99-88-88, hogyha valaki szeretne elmenni a Classic Grill és Szerv étterembe, az küldje el a cirkusz szót. És 7 fok van, 17 lesz a maximum, most éppen süt a nap, de ez nem marad így, mert felhő is várható.
2: Támogatta a Gyomán Drődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol. Mi is.
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
7: Fedax Kft.
8: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfal javító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
9: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
10: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
11: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
12: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
13: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
14: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
13: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
15: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
16: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
17: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
18: Na ne mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
17: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény,
18: és a Mórahalmi gyógyvíz. Hát, az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
17: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
19: Senior Szerda Mórahalmon. 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint. Egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
20: Építkezik, felújít, a Horvát Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
21: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
22: Kezdtem ezt a verset én.
23: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
24: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor német nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
0: nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
1: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.
4: Megemelte az időskorú a karácsony előtti támogatásánál és a tűzifa támogatásnál alkalmazott jövedelemhatárokat a Hódmezővásárhelyi közgyűlés. A Hódpressz azt írta, a karácsonyi támogatás esetében a 174 ezer forintos határ 180 ezerre, a 118 ezer forintos pedig 123 ezer forintra emelkedik. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvétel. Elére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartós alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. És Courtney Pine szaxofonos szerint a Rolling Stones ismét stúdióba vonult. A jazzzenész elárulta, hogy alig hetekkel ezelőtt készített felvételt még Jaggerrel, mindössze 3 hónappal azután, hogy a Stones kiadta 25. stúdióalbumát. Még nem erős tették meg hivatalosan, hogy a legújabb munkamenet a következő Stones albumhoz készült volna. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Köszönjük szépen Ági az infókat. Közlekedés.
25: 47-esen Kopáncs és Vajhát között ezüstszőke civil autó mellé kihelyezett mini háromlábú Trafipax lézeres sebességmérővel ellenőrzik a Szeged felé haladók sebességét. Tyű, ez Zotya érte nekünk, köszönjük szépen.
7: Köszönjük szépen. Hát mindenhol normálisan közlekedjünk, és akkor nem lesz ebből baj. Niki itt van velünk a Tempótaxitól. Halló, jó reggelt!
26: Jó reggelt, sziasztok! Igazi őszi időre ébredhettünk ezen a csodás hétfő reggelen. Szokásosan intenzíven megindult a forgalom a város irányába az Algyői, Sándorfalvi és a Szüregi úton. Útburkolatjavítási munkálatok zajlanak a Kossuth-Lajos sugár úton Rókus irányába, emiatt kisebb sávváltolás van a Pacsirta és a Tavasz utca közötti szakaszon. Az újszegedi oldalon a vízmű október 8-án megkezdte az akna fedlapok cseréjét a Bérkert utca, Közép-Fasor és Marostői utca közötti szakaszokon. Ez esetenként útszűkülettel, illetve sebességkorlátozással járhat. Az áthaladás ezáltal lassulhat a belváros irányába, hídjaink telítettek. Legyünk körültekintőek és vigyázzunk egymásra. Mindenkinek balesetmentes és jó utat kíván a Tempótaxi.
7: Köszönjük szépen az infókat.
25: Nagyon szépen köszönjük az információkat.
7: Érkezik a hölgy, aki már járt Szegeden.
25: Rita Ora, I Will Never Let You Down. Egyébként szemre való menyecske.
7: Ah,

0: lennék.
1: Bárcsak lennék, ő mondta a Honeybeast.
2: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
1: Halló, mai játékosunk Zsuzsanna.
3: Zsuzsanna, jó reggelt.
1: Halló, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
1: Hello. No, kérlek, Alásom. Feladat nagyon egyszerű lesz, van nekünk egy dalunk. Igen? Mondja Dániel.
3: Zene meg a szövegjáték. Ja? Okay. Egy előadót és egy dalcímet kérjünk szépen. Melyiket szeretnéd, a hangsávot hallani, vagy az éneksávot akarod hallani?
4: Éneket.
3: Az éneket szeretnéd? Okay. Nagyon jó döntés. Milyen hosszú dal?
1: 3 perc, 39 másodperc, ez a csodálatos dal. Hova rakjam, ahonnan te szeretnéd ezt hallani?
3: Honnan játszunk le?
4: Nem tudom. Valahonnan.
1: Az eddig tökéletes? Valamit
3: hát
1: mondja.
3: Valamit.
1: Egy 10, 2, 20, bármi, amit szeretné.
4: 2.
1: 2 perc legyen?
4: Igen.
1: Upp, jó. Ez itt pont. Hihúj. Na figyelj, mutatom, hogy mi lehet ez. Ki kell találni.
5: Ha játszom, örül a szívem, szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni.
1: És innentől pedig
3: mi
1: a zene van.
3: Mi a dalcím?
1: Na, mi lehet ez?
4: Annyira.
1: Ugye, hogy meg lesz? Na, figyelj, megmutatom még egyszer.
5: Kérem, ha játszom, örül a szívem, szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni.
1: Hogy na, jobb Andi, mint Bandi.
4: Szeretném megmutatni.
1: Igen, én is szeretném az egészet.
3: Egy előadót azt mondasz, hogy hát ha abból.
1: Előadó, vagy a dal címe, nem ez volt a dal címe egyébként.
3: Közelebb kerülünk a megoldáshoz.
1: Na? Nincs meg?
3: Sajnáljuk, hogy...
4: Van, megvan, de még sincs meg.
1: Hát. Meg sincs, tudnád, hogy mi ez, de nem tudod.
4: Igen,
1: vagyunk ezzel néha így.
3: Nem tudjuk így odaadni.
1: Igen, sajnos így. Trombitának is benne, hogyha úgy van.
3: Pedig messze földön híres dal volt ez. Ez így a Cosmopolisnak a
1: zenétől felforra vérem, ez lett volna. Jaj, hát nem baj, holnap is játszunk. Akkor is küldj SMS-t, és akkor hátha. Jó, köszönjük szépen, szép napot.
3: Köszönjük szépen.
1: Hello. Hát vannak azért nehezebbek.
3: Vannak, persze.
1: Ez nem tudunk mit csinálni, sajnos.
3: Sajnálom.
1: Jó van. Itt az most... Ja igen, mi itt közlekedünk.
6: Támogatta a Classic Grill szervéterem Szeged első parázskonyhája.
1: És van közlekedés, ügyben pedig azt tudjuk mondani, hogy...
3: A városba vezető utak, azok nagyon leterheltek, tehát az Agyői út, Makai út, Szőregi út, Sándorfalvi út, ugye azt még elfelejtettük mondani az előbb, Kiskundorozsmáról, befele a Dorozsmai út, Szabadka út, és gyakorlatilag minden is, ami a városba vezet a régi 55, vagy az 55-ös út, és a belvárosban is ugye a hidak, Temesvári körút, a két híd és a Székelysor is leterhelt. Óvatosan közlekedjetek!
6: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: jó Rikeszlit hallottuk itt a 88-ban. Dániel óriás kedvence, jó mondom?
1: Így van, én szeretem.
0: Hát jó, én szerintem is.
1: Imádom.
0: Egyébként többször jártam Magyarországon is. No, kéktúrázás napjáról beszélgettünk itt már ma reggel, és hogy ez teljesen official legyen, Rigle Szilvia itt van velünk a vonalba, a kéktúrázás napra szervezőre. Hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello! Na, kérlek szépen, ugye itt Szeged és környékén is mindenkit buzdítottunk arra, hogy kéktúra itt van a közelben is, tehát nem kell ahhoz a Bükkbe vagy a Mátrába utazni, hogy tudjunk kéktúrázni, ezt itt is tudjuk a környéken csinálni. Na, mi történt szombaton, mennyien voltak így az országos kékkörön? Mesélj nekünk!
2: Hát szombaton megint bekékült az ország, tehát elindult 143 csapat, 143 pontból, és húzták maguk után a kék csíkot, ami azt jelenti, hogy a térképen, egy online térképen lehetett látni, hogy merre mennek a csoportok, és mennyi távot tettek már meg, úgyhogy nap végére aztán mindenki beért, és tényleg bekékült az útvonal, amit így lehetett látni a térképen, hogy 143 útvonal így telik be a nap folyamán. Nagyon jó volt, most is közel 4000-en voltak, picit kevesebben, mint tavaly. Szerintünk ez amiatt is lehetett, hogy ugye most pont szombatra mondták a szinte éves első nagy esőzést, ami egyébként a délnyugati országrészt el is érte, tehát ott voltak olyan csapatok, akik esőben túráztak, de azt mondják, állítólag ez a hangulatot nem befolyásolta, és mindenki örömmel és lelkesen túrázott. A keleti országrészt megúszta, úgyhogy ők száraz lábbal tudtak túrázni szombaton is.
0: Oké, és akkor ez úgy képzeljük el, hogy amennyire a népszerűsége van, és akkor az országos kéken voltak a legtöbben, kicsit kevesebben a Dél-Dunántúlon és az Alföldin voltak, ez így nézett ki most is?
2: Körülbelül igen. Túranap előtt még nagyon örültünk, mert az Alföld is nagyon telített volt, tehát több olyan túra is volt az Alföldin is, ami 50 fős volt, tehát az a maximum létszám, ami egy túrán, vezetett túrán indulhat. Aztán túranap előtt egy páran azért visszamondták. Ez az ingyenes túrának az előnye, meg hátránya is, hogy folyamatosan mozog a résztvevői létszám, tehát ugye le lehet mondani bármikor, van erre lehetőség, volt várólista, tehát aki visszamondta, akkor egy várólistás bekerült a helyére, de egyébként az Alföldin is sokan voltak. Tehát az előző évekhez képest azért számított, hogy ugye most meghirdettünk egy kihívást is, amit a Kék Túra abban lehetett teljesíteni a 30 éves évfordulónak a tiszteletére, mert ugye most 30 éves az Alföldi Kék Túra ebben az évben, és most azért tényleg többen jöttek az Alföldi túrákra is, szerencsére.
1: De mondtad, hogy vannak várólisták, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy ez a túra, ez tud telítődni? Tehát a végén úgy néz ki az egész túraútvonal, mint a Michael Jackson Heal the World-be, hogy így

0: arra bármennyien jelentkezhette.
1: Tehát gyakorlatilag a várólistások ugyanúgy mentek az 50-es csoport után, és ha abból kiesett valaki, akkor rögtön be tudtak ugrani a helyére, nem? Így már értem, jó, így már rögtön világos.
0: Így lehet értelmezni, igen, de a várólista az a vezetett túrához volt, és hogyha valaki lemondta egy utolsó pillanatban, akkor a várólistások bekerültek arra a helyre.
2: Ha már a várólistákat mondtad, ott ez Budapest és környékén gondolom volt a leggyorsabban tele, illetve az volt a legnépszerűbb, nem?
0: Igen, Balaton felvidék is nagyon népszerű, látványos, illetve rövid túrák vannak. Egyébként azok a túrák is nagyon népszerűek, ahol könnyű kiszállni, tehát ahol vannak a túra közben kiszálló pontok, közlekedéssel ellátva, ugye? És azok a kevésbé népszerű túrák nem csak azért, mert nem látványosak, ahol nincs kiszálló pont, tehát ahol mondjuk a 25 kilométert vagy egybe letúrázod, vagy visszafordulsz a kezdőpontba. Tehát, hogy ez igazából a túráknak a vonzereje, vagy ez is, hogy van-e olyan közlekedéssel ellátott kiszálló pont, ahol meg tudod szakítani a túrát, ha mégis úgy gondolod, hogy akkor ez neked sok.
2: Oké, ezek a szakaszok, tehát ez milyen, a vezetett túráknál mekkorák voltak a szakaszok, vagy... Ez nem volt egyszerű, tehát hogy nem az volt, hogy ez egységesen mondjuk 20 kilométer, vagy 15, hanem hogy mindenhol más.
0: Így van, a legrövidebb az 8 kilométer, Balaton felvidéki, ezt egy ilyen gyerek vagy családos túrának ki is neveztük, és egy meseltematika volt, egy kéktúrás mesekönyv mutatkozott be ezen a túrán, de a leghosszabb túra az például az Alföldön volt, a 31 kilométer, a Mindszent és Sándor falva között, azt pedig úgy lehetett megoldani, hogy középen Opusztaszernél meg lehetett szakítani a túrát, tehát volt, aki addig ment, volt, aki Opusztaszernél csatlakozott be, tehát ez volt a leghosszabb, a 31-es, és akkor egyébként átlag ilyen 20 kilométeresek direkt úgy csináltuk, úgy osztottuk fel a kék túrát erre a napra, ami annó, hogy egy nap alatt kényelmesen végigjárható legyen mindegyik túra.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy fölzargathattunk itt már 8 óra előtt téged, és akkor nektek még az adminisztrációs részhez jó munkát kívánunk, illetve köszönjük szépen, hogy idén is volt ilyen, és akkor utána meg jó pihenést.
0: Köszönjük a résztvevőknek is, meg a túravezetőknek, jövőre várjuk őket újból.
2: Oké.
0: Okay. Illetve hát egész évben kék túrázni.
2: Így van, helyes. Köszönjük szépen, Szilvi. Jó pihenést, jó munkát.
0: Hello. Szép napot.
2: Na, kérem szépen, hát ez egy ilyen, hogy ezt tényleg bármikor lehet csinálni, amikor jó idő van, akkor nekiugrik az ember, és akkor egy ilyen füzettel, ilyen frankót, és amit a Szilvi is mondta, hogy van egy ilyen 30 kilométert kell megtenni 30 óra alatt, és hogyha azt megcsinálod, akkor csodálatos kitűzőt, vagy jelvényt, kinek hogy tetszik, azt lehet érte kapni. Úgyhogy ez egy baromi jó dolog, úgyhogy aki úgy gondolja, akkor most van itt az ideje, ez a vénasszonyok nyara, és ezek a jó időjárások, amik vannak, egy ilyen jó pulóverbe az ember rendre, és akkor jót tud túrázni.
1: Ha nem kell megvárnod a hétvégét, még szerencsésebb vagy.
2: Így van.
1: Indulj neki most.
2: Ha teheted, hétfő reggel 8-kor irány a kék túra. Dániel.
1: 9 fok a most, felhős, néha napos idő, 17 fokig melegszik, front nem lesz.
2: Ügyes!
3: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
7: VLKR Kft.
6: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
8: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, a hány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
9: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
10: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó,

0: hozzám, mangó, pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
3: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
4: Ez reklám volt.
5: A geotermikus energia és a hulladékkezelés működésébe is betekinthetnek az érdeklődők az erőművek éjszakáján. Péntek este a Szegedi Távfűtő Kft. Fűtőműve és a Hódmezővásárhelyi FCC regionális hulladékkezelő központ is ingyenesen látogatható lesz. Scherrer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel ezek veszélyes üzemek, jelentkezés előtt fontos a korhatári ajánlásokat figyelembe venni.
6: A látogatás során tennünk kell azokat az előírásokat, amit az idegenvezetőink megállapítanak, és a másik pedig az, hogy olyan öltözékbe menjünk, amire szintén felhívják a figyelmet. Ez általában egy könnyet öltözék. Hölgyeknek javasoljuk, hogy a magas sarkú viselését mellőzzék.
5: Túrázás közben talált egy hatalmas mamutcsontot a szentesi Valkai Zsolt. A délmagyar.hu-nak elmondta, hogy kenuzás közben Tisza-Várkony térségében vette észre, hogy az alacsony vízállás miatt a parthoz közel a szárazzá vált mederrészből kiáll valami. Odament, kiszedte és letakarított

0: Állattudományi Múzeummal, ahonnan megerősítették, hogy egy gyapjas mamut első végtagjának a felső részét találta meg. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthető a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. És végül Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje kapta meg a műfai filmek legfontosabb díját, a Millies d'Or. A díjra 10 film volt esélyes. A 10 versenyző között olyan alkotások voltak, mint Anders Thomas Jensen, az Ádám Almái, a Gangster fogadója, vagy a Zöldhentesek rendezőjének új filmje, az Utolsó Viking, vagy a Finn, az Éjszaka szülötte című horror. Az Itt érzem magam otthon több mint 30 fesztiválon szerepelt már, amikről összesen 7 díjat hozott haza. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, közlekedés ügyek! Történt-e bármi őrületes változás azon kívül, hogy van a 47-esen egy trafi?
3: Sok minden nem változott. Egyébként a városba vezető utak ugyanúgy leterheltek. Sándorfalvi út, Agyői út, Szőregi út, Makai út, Szabadkai út, Dorosmai, igazából mindegyik, valamint még ami súlyos lehet ott a Székelysor környéke, bár már azt is zölden jelzi a Google forgalmi térképe. Hát így állunk most.
2: Akkor nagyjából ennyi. Ha bármi van, szóljatok SMS-ben. Köszi.
1: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
2: Na kérem szépen, vendégünk megérkezett, hamarosan vele folytatjuk. Előtt azonban zenélünk egyet.
3: Alex Warren és Fever Dream, egészen pontosan 8 óra van, jó reggelt. Ez a Mega.

0: Na, kérem szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. A kék túrázásról beszélgettünk, hiszen szombaton volt a kék túrázás napja, és megérkezett vendégünk is, Jakab Győző. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello! Na, hát...
1: Futva jöttél.
0: Futva jöttél.
1: Ez hétfő.
0: Neked ez, tehát nincs is olyan nap, hogy te valami 24 órából valamit ne csinálj. Jó gondolom?
2: Hát olyan nincs. Az, hogy minden nap futnék, most így a felkészülésemben az azért teljesen nem igaz. 6 napot szoktam futni hetente, egy azért van pihenőnap, de azon a napon is van azért kutyasétáltatás. Tehát azon a napon is azért megvan a 10 000 lépés.
0: Oké, te 49 nap alatt megcsináltad a kék kört. Tehát nem az, hogy csak úgy, tehát az egész kék kört, ami 2550 környéke?
2: 2597 volt hivatalosan.
0: A tiéd,
2: igen, igen.
0: Oké.
2: Okay. 2700-at mentem, de hivatalosan 2597.
0: Aha. És akkor ez mi volt a gyújtópontja ennek az egésznek, hogy te ezt így meg akarod csinálni? Az egészet egybe.
2: Hát ez már egy nagyon régi ötlet volt, amikor először így gondolkodtam, hogy a kék túrát szeretném megcsinálni. Először csak ezt az északi részét szerettem volna megcsinálni, de az se egybe, hanem így hétvégente, hosszú hétvégeken, mint ahogy minden más idézőjelben normális ember hozzááll és elindul ezen a kék túrán. Aztán jött az ötlet ennek, hogy akkor talán jó lenne az egész kék kört, és akkor még egy ilyen szint volt az, hogy ha már megcsinálni a kék kört, akkor miért nem egyben, és akkor ennek még talán a legmagasabb szintje pedig, ha már elindulok, akkor utána néztem, hogy ezen most mi a nem hivatalos rekord, így túrázva, ami azt jelenti, hogy a hátizsákommal magammal vittem a felszerelésemet. Megtaláltam, hogy 2020-ban 57 nap alatt teljesítették, ez a most ismert legrövidebb teljesítés, vagyis hát most már múlt időben volt, és akkor ennek indultam neki, hogy akkor ezt terveztem, hogy hogyan lehetne rövidebb idő alatt, így jöttem ehhez.
0: Oké, ez napi bontásban, ez mennyit mentél egy nap?
2: 53 kilométer volt az átlagom.
0: Az
2: ez úgy jött össze, hogy 41 kilométeres volt a legrövidebb napom, és a leghosszabb napom az 72.
0: Oké.
1: Csak egy kérdés, hogy ilyenkor ezt te úgy tervezted, hogy például erdőben alvással, vagy volt erre külön ilyen, kitűztél előre célokat, hogy most el kell mennem, és akkor mit tudom én, itt van egy szállásom, oda kell érjek még ma, amíg lemegy a nap.
2: Abszolút meg volt tervezve előre az egész, napi bontásban. Körülbelül 2 héttel indulás előtt lefoglaltam az összes szállásomat, ebből adódik a válasz első részének, a kérdésnek az első részére a válaszom, hogy végszálláson aludtam. Tehát ahhoz, hogy ebből a napi átlag 53 kilométerből én megfelelően tudjak regenerálódni, hogy másnap is tovább tudjak menni, én úgy gondoltam, hogy szükséges lesz az, hogy szálláson aludjak. Másrésztről a szállásokon elérhető volt az ivóvíz, ami nagyon fontos volt, mert hogyha kint aludtam volna sátorban, főleg ismerve az idei nyárnak az aszályosságát, tehát az összes forrás ki volt száradva a teljes útvonalon, talán egy volt olyan, vagy kettő, amit láttam, ami egy icipicit csepegett. Tehát igazából, ha kint aludtam volna erdőbe, nagyon nehéz lett volna olyan helyet találni, ahol tudok venni elegendő vizet, hogy éjszaka legalább visszatöltsem a vízraktáraimat.
1: És azt mondtad, hogy az egy hivatalos rekord, amit meg akartál dönteni.
2: Az se hivatalos.
1: Az se hivatalos rekord. Tehát, és azért nincsenek hivatalos rekordok, mert hogy ezt nem jegyzik, nem írják sehol, hogy mondjuk ki mennyi idő alatt teljesít valamit.
2: Nem, nem, ez így van, így van, így van, így van. Tavaly, amikor először, mert egyébként ez a második nekifutásom volt a kék körnek, tavaly, amikor először nekifutottam, és én ezt elkezdtem kommunikálni, hogy szeretném megdönteni a rekordot, akkor szóltak rám a Magyar Természetjáró Szövetségből, hogy hivatalos rekord ezen az útvonalon nincs, mert hogy ők nem tartják nyilván a teljesítés időket. De hát mégis, hogy én így bújtam az internetet, ezt az 57 napos korábbi legrövidebb teljesítést találtam. Tehát ők nem tartják nyilván, azt se tartják nyilván, hogy hányan járták be így egyben, ahogy én bejártam. Itt én nagyjából egy ilyen 6 embert találtam így az interneten, akik így egybe járták be. Ebből biztos, hogy van több, de rekordot ettől az 57 naptól rövidebbet nem találtam. Tehát ez egy akkor így angolok, ahogy hívják az angol tematikában, vagy angol terminológiában, bocsánat, nem jól mondtam a szót, ez a best known time, tehát a legrövidebb ismert idő.
0: Aha.
2: Tehát nem rekordnak hívjuk, hanem nem hivatalos rekord.
0: Oké, mi volt a kiindulási pont, és mi volt az irány?
2: A kiindulási pont az abszolút otthon volt, a házunk, ugyanis a legközelebbi pont ide Szegedhez a kék körön, az Alföldi kék túrán Szatymaz, és egy kicsit ezt még így megfűszereztem azzal, hogy otthonról indultam el.
0: Tehát 18
2: kilométer az úgy ha a kék kört nézzük, akkor az úgy hiába volt, de számomra mégse volt hiába, mert így azzal a tudattal tudtam végigjárni a kék kört, hogy végig hazafele tartok. Tehát otthonról indultam el, és igazából én az első naptól, az első lépéstől kezdve már hazafele tartottam, annak ellenére, hogy ez így kívülről nézve legalább a feléig, de volt úgy, hogy a fele után is sokszor távolodtam otthonról, de én tudtam, hogy ez igazából ez hazafele vezet ez az út.
0: Melyik volt ami nehézkes volt, ezt gondolom a hegyek talán inkább, de azt majd te megmondod, meg melyiket szeretted és melyiket utáltad a legjobban? Tehát az mondjuk segítsége, hogy az ember egy alföldi kék túrán megy, ahol tényleg szántóföldek vannak, nagyon szinte semmi nincs benne, de cserébe legalább lehet haladni, vagy az van, hogy nagyon szép a környezet, de ott meg lassabban vagy kevesebben tud menni az ember.
2: Mindegyik szakasznak megvan a maga nehézsége és a maga szépsége. A nehezet, én úgy álltam neki ennek az egész túrának, hogy agyban eldöntöttem, hogy a nehezet nem akarom megteremteni magamnak, mert tudtam, hogy ha megteremtem a fejemben azt, hogy most ez itt nehéz, akkor előbb vagy utóbb el fogok jutni arra a szintre, hogy a feladás gondolata is bele fog költözni a fejembe, és akkor egy idő után fel akarom adni. Tehát ha mindent próbáltam elfogadni olyannak, amilyen, ha az egy sík vidék volt, és cserébe viszont iszonyat homokos, mert azért az Alföld se olyan könnyű, mint ahogy sokan gondolják, tehát ott azért a talaj viszonyok, illetve az
0: környékén ott vannak jók.
2: Igen, nagyon sok fele vannak nagyon jó homokos részek, illetve hát az árnyéktalanság, tehát hogy a tűző napon kell menni, általában a nap 80 és 99% közötti arányban, tehát itt az alföldi részeken is azért vannak nehézségek. Tehát így próbáltam nem megteremteni a nehezet, és csak tovább menni, elfogadni azt, amilyen. Ha esik az eső, esik, ha süt a nap, nagyon meleg van, akkor nagyon meleg van, és nagyon meleg volt, szinte végig, 38-39 fokokban is gyalogoltam. Úgyhogy így a másik fele, mi volt a kérdés?
1: Tehát a tények abszolút elfogadása segít abban, hogy egy ilyen teljesítmény, mert ez igazából innentől már teljesítménytúra, hogy ugye ki vannak tűzve a szakaszok, és az, hogy mi az idő, amit neked meg kell dönteni, ez gyakorlatilag a teljesítményedtől függ, tehát sokkal egyszerűbb egy ilyet végigcsinálni akkor, hogyha egyszerűen csak a tényeket, amik körülvesznek, elfogadod.
2: Ez így van. Így van.
1: És nem szabad azon agyalni, hogy most úristen, hogy most fúj a szél, hát jobban fúj a szél, de
0: azért
1: tovább.
0: De azért ez napi 8, sőt több órád volt.
2: Sokkal
0: nem?
2: Több. Az átlagom az 12 óra volt naponta, amit gyalogoltam. Talán egy vagy két nap volt olyan, ami 10 óra, és volt 2-3, ami 14 és fél óra gyaloglás volt. A többi időben kellett elvégeznem minden mást.
0: Akkor az én időd azért megvolt. Ilyenkor mind gondolkodik az ember mondjuk a 22. napon?
2: Mindenen is, és egy idő után semmin. Se. Tehát
1: igazából ez egy ilyen hazai El Camino, nem?
2: Voltam már az El Camino-n is egy picit, igen, hasonlít ahhoz is. Csak itt jóval kevesebb emberrel találkozik az ember egy ilyen kék körön, mint az El Camino-n. Tehát így a társaságnak is sokkal kevesebb az esélye, de igen, tehát egy ideig jönnek a gondolatok, örlődik az ember a múlton, kicsit belegondol a jövőben, és aztán egyszer csak átbillen, és akkor ott tud lenni a mostban, és akkor csak megy tovább.
0: Júj, na jó, van egy csomó kérdésünk, még mindjárt ezzel jövünk vissza, a Tayo Cruise-ék, gyorsan lenyomják ezt a hangovert.

0: Hangover itt a 88-ban. Jakab Győző vendégünk, hello, jó reggelt!
1: És a kék túrázásról beszélgetünk.
0: Igen, mert hogy szombaton volt a kék túrázás napja, te pedig 49 nap alatt ezt durrantottad. A kérdés.
1: Hogyha valaki nem tudná, bocsánat, és most kapcsolódik be, ugye ez egy 2500, kb. 2500 kilométeres túra, és gyakorlatilag Magyarországon körbe vezet ez. És akkor ez sikerült, de ténylegesen kör, tehát ugye ez körbeér teljesen.
2: Igen,
1: ez sikerült neked 49 nap alatt teljesíteni, és arról beszélgettünk az előbb, hogy hát igazából az, nem csak az elemekkel küzd az ember, hanem a saját gondolataival is, hogy mi volt például szerinted a lelki mélypont ezen az egészen, és miért pont mélyút környéken, nem viccelem. Tehát hogy mi volt az, amikor azt mondtad, hogy most nem biztos, hogy ezt jól átgondoltad, és lehet, hogy haza kéne menni, hívni egy Ubert.
2: Nem tudok mondani egy mélypontot, viszont nagyon sokat tudok mondani. Ugyanis én minden nap feladtam a túrát legalább egyszer. De ez így van velem, ez nem egy ilyen különleges eset volt, hogy itt a kék körön, hanem ez így van nekem, hogyha kimegyek futni egy hétköznap egy edzésen, vagy elmegyek teljesítményt túrázni, vagy elmegyek haverokkal túrázni, mindig van egy ilyen mélypontom, amikor így felteszem magamnak a kérdést, hogy most éppen mit keresek itt, miért jöttem ki, miért gyalogolok a 38 fokos melegbe, miért mentem ki futni esőben, hóban, sárban, miért nem megyek haza. Ez ugyanígy jött a kék körön is, hogy így néztem, mikor mentem közben, hogy hol van itt közel egy buszmegálló, jó lenne felszállni egy buszra és hazamenni, hopp, ott egy bicikli, felszállok a biciklire, és akkor az utolsó 20 kilométert az biciklivel teszem meg, mert miért csinálom magamnak ezt a nehezetet, könnyítsük már meg. Miért jöttem ide, miért nem nyaralni mentem, ki a tengerpartra sütetni a hasamat, mint minden más normális ember. Ez így minden nap jött. Legalább egyszer volt, úgyhogy többször is. De utána tovább léptem, megtettem a következő lépést, és lassan elhessegettem ezeket a rossz gondolatokat.
1: És tehát, hogy mondtad, hogy minden nap felmerült benned a kérdés, de hogy mi volt a válasz? Szóval, hogy minden nap felmerült benned, hogy mi az Isten keresel itt, de mi volt a válasz, amiért azt mondtad, hogy jól van, most már pedig tovább megyek?
2: A makasságom. Két szupererőm van szerintem, az egyik egyébként egy hétköznapi genetikával megáldott embernek gondolom magam, tehát semmi különös az, hogy most én itt 49 nap alatt végigmentem. Két szupererőm, az egyik talán ez a makacság, hogy akkor azért is és azért se fogom feladni, ha már elindultam, akkor végig fogom csinálni. A másik szupererőm meg talán az, hogy így annak ellenére, hogy 49 éves vagyok, a regenerációs képességem. Tehát, hogy arról még nem beszéltünk, hogy napi átlag, az ilyen 4,5-5 órákat tudtam aludni, és ennyi idő alatt tudott annyira regenerálódni a testem, nem csak a fáradtságtól, hanem a különböző sérülések, kidörzsölődések, hólyagok a lábon, akár vérhólyag, hogy másnap ugyanúgy fel tudtam venni az oknimat és a cipőmet, és tovább tudtam indulni.
1: És a harmadik pedig isteni a kárbonárad.
0: Oké, ezt amikor az ember teljesítménytúrát csinál, vagy hogy ilyen nagyon rövid idő alatt csinál meg valami olyat, ami alapvetően azért ez hosszabb, az nem veszel az élményből? Tehát, hogy te amikor mondjuk mész, és az van, hogy nagyon jól néz ki egy hegy, nagyon jól néz ki egy völgy, nagyon jól néz ki egy bármi, és azt mondta, hogy kicsit így megállnék ott, hogy így egy 3 percig ott csak úgy, hogy nézem ezt az egészet, hogy milyen jól néz ki, de közben meg te tudod, hogy neked azért ott időre kell menni, szóval nem veszíti ez gyakorlatilag egy klasszikus értelembe vett túrázásnak az élményét?
2: Számomra nem. Én így szeretek túrázni, teljesítményt túrázni is, úgy szeretek, hogy abban nekem van egy kihívás, nem másokkal versenyzem, magammal szoktam versenyezni, megállni. Van, amikor megállok egyébként, és körbenézek, igen. De egyébként meg nagyon sokféle buta kommentet kaptam a Facebookon is, amikor sikerült így befejeznem, és 49 nap alatt sikerült befejeznem, hogy biztos nem láttam semmit se, annyira gyorsan végigsuhantam az egészből, nem emlékszem, hogy merre jártam. Ilyen dolgok. Volt egy olyan nagyon okos komment is, hogy ezzel az erővel a kertem végében is megcsinálhattam volna ezt a távolságot, és egy létrára leföl szaladgálva ezt a szintkülönbséget. Ezek butaságok.
1: Egy furcsa performance lett volna, az biztos.
2: Ja. Ez ilyen viccesnek szánta az a hozzászóló, de szerintem még az se volt.
0: Oké, és akkor mennyi idő volt felkészülni el a 49 napra, és mennyi volt utána visszaállni így effektíven normális életbe?
2: Nehéz megmondani, mert hétköznapokon is sportolok, futok, illetve erősítek valamennyit. Nem mondanám, hogy úgy külön erre készültem volna, talán csak az utolsó két hónapban tudatosan készültem arra, hogy a futásaimat egyre később és később futottam le a hétköznapokon, hogy hozzászokjak a nagy meleghez, úgyhogy a hőhöz is aklimatizálódjak, mert tudtam, hogy július 1-én fogok elindulni, és hogy nem fogok majd fázni az útvonalon. Tehát ez a utolsó két hónap volt, ami tudatosan erre, de egyébként is tavaly is, meg idén is már ezeket a heti hat napokat azért lefutogattam. Utána pedig, hát beérkezésem utáni következő nap nem volt edzés, aztán a rákövetkező már ugyanúgy kimentem futni. Mondjuk azt kicsit túlzás lett volna még futásnak nevezni, mert azért a szokásos futótempomtól azért az messze volt, az első talán egy hét, tíz nap. Sokkal lassabban tudtam azért futni, de már visszatértem teljesen, és már készülök a következő évi kihívásomra nagyon keményen.
0: Na, mindjárt erről is beszélgetünk egy kicsikét. Illetve az volt, hogy azért mégiscsak napi 10 órákat mentél, és akkor utána, amikor ez így megszakadt, tehát vége van a 49 napnak, akkor utána nem volt egy ilyen hiányérzet, vagy egy lyuk, vagy ott egy valami, ami azt mondod, hogy oké, elmentél még független attól, levezetésnek muszáj is volt szerintem, tehát hogy ez nem lehet csak egyik pillanatra másikra úgy megállni, hogy aztán ne csinál semmit, de hogy ez úgy mégiscsak 49 nap, tehát ez nem az volt, hogy egy hétig megy, oké, valami történik, és akkor az úgy relatíve könnyű visszaállni, hogy 49 nap után nem kell menni 10 órát, hanem csak mondjuk oké, elmész futni 2-3 órát, vagy nem tudom, mennyit futottál.
2: De egy icipicit volt ez az ürességérzés. De ez az ürességérzés, ez addig tartott, amíg ki nem találtam ezt a következő évi projektet, és akkor utána már agyilag, mert ebbe a 49 napban itt volt egy hihetetlen nagy koncentráció is, tehát ez nem csak egy testi teljesítmény volt, hanem egy mentális is. És akkor ezt a mentális erőt, ami felszabadult azzal, hogy beérkeztem, volt talán egy hét, amikor így egy picit így leengedtem, de aztán már kezdett hiányozni, hogy valamint dolgozni kéne így agyilag, és akkor jött az ötlet ennek a következő évi projektnek, és akkor onnantól kezdve ezt a mentális energiát is bele tudtam oda fektetni.
0: Oké, na, hogy mi is ez? Mert ugye ez vasárnap élesedik, hogy mi is ez, azzal mindjárt jövünk vissza. Tudsz még maradni kicsit?
2: Igen, persze.
0: Oké. Akkor ezt még köszönöm, megtartjuk előtt, azonban Dániel kedvenc hobbiának fog most hódolni.
1: 9 fokban felhős, néha napos, 17 a maximum. Jó reggelt mindenkinek!
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata. Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai, és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színek vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
7: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
8: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent fogászat. Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
9: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat várt nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
10: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
11: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
12: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
9: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
13: Figyelem, jövő építők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek.
14: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az Önök bizalmáért.
15: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
16: Megújult a honlapunk. pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
17: Ez reklám volt.
18: Lelkes önkéntesek tisztítottak meg az eldobált szeméttől két baktói útszakaszt, a kerékpárút melletti részt és egy erdős területet az Erdőkerülő utcánál. A Szeged.hu azt írta, az erdőmentők munkájához gyermekek is csatlakoztak. Az európai túszokállomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fenntartását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MVMD Mász Áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. És Drake továbbra sem kér a Grammy-díjakból. A kanadai rapper és énekes a 2027-es díjátadóra sem nevezte be a zenéit, annak ellenére, hogy 2026-ban 3 albumot is kiadott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, Ági! közlekedés, ügyek, még azért vagyunk.
1: De enyhül a forgalom, azért azt meg kell mondani, tehát az Ahtyai úton például már egészen jó, a Makai út, Szőlegi út és jó közlekedhető már, hogyha jól látom, Sándorfalvi úton is vége a torlódásnak, úgyhogy enyhül mindenhol. A Székesoron még van egy kicsi, és a Temesvári körúton is jó közlekedés mindenkinek.
3: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, Schöder, beton, betonacél egy helyen.
0: Na kérem szépen, mindjárt kiderül az, hogy vagy hogy kiderül-e vasárnap, az már még kiderül.
1: Simple Plan és Canaan.
0: Kicsit most össze-vissza beszéltem.
1: Mindegy, Summer Paradise, ez következik, ez a meg a jó reggelt, pontosan 8:30 van.

0: Summer Paradise, hallottuk itt a Rádió 89-ben, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Jakab Győző még mindig itt van velünk, hello!
1: Jó reggelt!
0: Hello, hello!
2: Sziasztok!
0: No, és akkor jövőbeli tervek, mert mondtad, hogy a leállása erről 49 napos kékkörös dologról az volt, hogy egy már egy következő kipattant a fejedből. Ezt tudhatjuk-e, hogy mi ez, vagy mesélj erről valamit?
2: Az a tervem, hogy most vasárnap a 49. születésnapomon fogom majd bejelenteni, ezt most nem szeretném megtörni, bár ez egy nagyon jó alkalom lett volna, hogy itt a rádióban kikürtölöm.
1: Hát húzd le
2: szeretném tartani ezt, amit bejelentettem, hogy mikor fogom bejelenteni. Vasárnap a 49. szülinapomon tervezek futni 49 kilométert, és ha ezt befejezem, akkor fogom majd bejelenteni.
1: Fú, de nem fogod várni a 70. szülinapodat.
2: Lehet, hogy az 50. születésnapom után már így visszafele számolom majd, hogy 51 éves leszek, 49-et futok csak.
1: Egyébként nem rossz, mert 100 évesen akkor csak 1 kilométer kell, és ez
0: még talán.
1: Még azt mondom, hogy
2: csoszolva
1: talán.
2: Is.
1: Igen.
0: Okay, ennek már megvan az útvonal ennek a futásnak, hogy ez merre fog menni, vagy...
2: Igen, megvan. A tavaly a 48. szülinapomon már egyszer lefutottam, a 48-at tavaly, és nagyjából szeretném ugyanazt az útvonalat tartani. Hát aki szeretne csatlakozni, mert ez egy ilyen kicsit nyilvános esemény is, ismerősök, ismeretlenek, szabadon lehet csatlakozni, írjanak rám egy privát üzenetet Messengeren, az Út Magányos Farkasa, ezen a néven vagyok fent a Facebookon, és akkor megosztom szívesen, hogy körülbelül hány órakor hol leszek, de egyébként az útvonal most így nagyon nagy vonalakban, Kecskéstelepről szeretnék a bicikli úton lefutni egészen Röszkéig, Röszkén belül kifutni a töltésre, a Tisza töltésre, és akkor azon vissza be Szegedre, a belvárosi hídon át Újszegedre, ott ki a Maros összefolyásig, vagy azon túl egy picit, ott le az erdőbe, vissza az Újhídig, vissza ide a szegedi oldalra, és akkor itt még a szegedi oldalon lesz még egy kis karika, és aztán vissza a Kecskéstelepre.
1: Ilyen mennyiségű túra és futás és minden, hogy ez hobbinak tekinthető az életedben, vagy ez már inkább ilyen életmód, nem? Tehát, hogy ez nem
2: nevezhető hobbinak. Inkább életmód, igen, abszolút. Annyira beleépült már a napjaimban, hogy inkább én is úgy gondolok rá, mint egy életmódra, nem hobbira.
1: És ha valaki el akarja kezdeni, akkor ez inkább ilyen mentális felkészüléssel kell kezdeni egyébként? Hogyha ilyesmi életmódot akarna mondjuk, hogy ennyit túrázzon, ennyit fusson, ilyen tervei legyenek, hogy annyit fusson.
2: Nem, lépésről lépésre építettem én is ezt fel, tehát nem egyik napról a másikra lettem ennyire hülye, mint amennyire most hülye vagyok, hanem ezek abszolút, tehát előtte én is csak ilyen temposan gyalogoltam, mert hogy 110 kilós voltam még 4 évvel ezelőtt, aztán amikor sikerült lejjebb fogynom egy ilyen életmódváltás miatt, akkor kezdtem el így lassan 100 métert futni, 300 métert gyalogolni, és aztán így ez épült felfele. Igen.
1: Az igen. Én azt hittem, hogy sokkal régebbre nyúlik vissza, tehát ez egy körülbelül 4 éves életmód ez, amit most folytatsz.
2: A futás része, hogy már tudok futni a testsúlyom miatt, az úgy nagyjából 4 éve. A túrázás, tehát már korábban is megvolt a túrázás az életemben, az így 2017 óta, tehát akkor az jövőre lesz 10 éve.
1: Az igen.
0: Az már megint egy dolog, amivel tudsz
1: valamit.
2: Valami számot ki kell hozzá találni.
1: 10.000 kilométer kell futni. Délután, egykor, ennyi.
2: Egy perc.
0: Oké, akkor nagyon várjuk ezt a vasárnapi bejelentést, hogy ott mi fog történni. Jakab Győző, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És akkor gratulálunk még egyszer erre a 49 napra is, meg tényleg várjuk azt, hogy mi lesz ott a folytatásban. Köszönjük szépen még egyszer, hogy jöttél. Nálunk pedig érkezik a Pussycat Dolls.
1: És a Doncsa.

0: Na kérem szépen, most vagy programok érkeznek, miközben egyszerre hallunk mindent is. Na azt mondja, hogy... Dániel, mondj egy programot már.
1: Kérlek szépen, véradás lesz 7 órától 14 óráig Szegeden a vérellátó központban, de ugyanez lesz Makkon is 8-tól 13-ig, ott a véradó állomásom.
0: Hétfő az nálam ilyen mozis nap, úgyhogy Mommy Blue-t fogom megnézni. Mommy Blue, inkább így. 4-5-ös kezdéssel belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében.
1: A Cinema City-ben pedig lesz Digger. Az egy nagyon jó, állítólag nagyon jó film.
0: Nekem 14 nagyon tetszett, megosztó.
1: Tom Cruise egy ilyen egészen elvetemült figurát játszik benne, teljesen elmaszkírozva. Egy ilyen szatirikus alkotás, ugye?
0: Én ajánlom. Mind megvalósításilag, látásmódilag az egésznek. Van egy ilyen nagy társadalomkritikai része is, és szerintem jó benne, és én szinkronon néztem, és a Réka se egészen jó szinkronizálja ebben a formájában is a Tom Cruise-t. Úgyhogy mehetek moziba, ha éppen úgy van.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.
3: Én még sohasem értettem.

0: Én ugyan nem, én még soha sem, ők voltak a Carson Komolyt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 2 perc, elmúlt 3:09.
1: Jó reggelt, szia, Dávid.
2: Sziasztok. Vagy hát éjfél elmúlt 8 óra 47 perccel bizonyos helyeken.
0: Úgy is lehet, ha valakinek az a szimpatikus egy csinálja. Mindig.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz nálad ma a műsorban.
2: Erre nagyon kíváncsi vagy, gondolom már de reggel tényleg, óta, mióta bejött.
1: Nem az, hogy én elolvastam, és engem annyira fölcsigázott, hogy úgy voltam vele már, amikor elolvastam, hogy mi fog nálad történni, hogy mondom, megkérdezem szóban is.
0: Na mondom, mi van már most?
1: Hát lesz torta.
0: Ne idegesítetek már
2: fel. Volt valami speciális szó, én inkább arra vagyok kíváncsi, mit
0: figyeljek. Nem volt, sokkoltunk senkit, hétfő van. Most megúzták.
1: Mi is csak ébredezünk, ők is csak ébredeznek, te is csak ébredezel, mindenki csak ébredezik. Semmi értelme nem lett volna senkit.
2: Nagyon rendes tőletek, viszont azt már elmondanám, hogy mint a születésnapi játékra éjféltől 9-ig, az I Love Szeged játékra is éjféltől 11 óráig lehet jelentkezni egyébként teljes névvel és szlogennel. Tehát, hogy jöhetnek a nevezések, hogy 11 óra után tudjunk egyet játszani dupla nyereményért.
0: Tehát, hogyha valaki nem tud aludni, mondjuk 2:30-kor megriad, ki kell neki menni budira.
2: Ú, az I Love Szeged játék.
0: És akkor már küld, és az SMS-t is meg vagyunk.
2: Igen. Ennyi.
1: Hát akkor... Ez így. Akkor holnap reggel, amikor megriadok először, én küldök magamnak egy SMS-t.
2: Jó, de figyelj, megleptelek így hétfőn.
1: Azt hagyjál, föl is fogom olvasni indulás előtt. Úgy előbb be a kocsiba.
2: Jó.
1: Megleptél egyébként. Hát,
2: oké.
0: Akkor
1: jó munkát.
0: További meglepetéseket kívánunk mindenkinek a mai napra. Vigyáztok magatokra.
1: Kellemes hétfőt.
0: Puszilunk mindenkit. Jön a Sunrise Avenue.
1: Hollywood Hills.
0: Igen, sokáig nem tudtam, hogy melyik az előadó, mert melyik a dal címe. Na mindegy is. Szervusztok?
1: Igen, egyébként univerzális ebből a szempontból, meg több zenék úgyse lesz.
2: Ennyi.
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Usual és a Moving to the Sun itt a Rádió 88-ban, hát a nap irányában most nem feltétlen tudjuk, hogy merre kellene elindulni, felhős felettünk az ég, ez a borultékból pedig meg is marad, ma a fronthatás legalább nem várható, az a jó hír egyébként, 17 fokot lehet ma mérni maximum Szegeden, nagyjából a következő napok is így néznek ki időjárás szempontjából, hogyha most indulsz el valahova, akkor érdemes azért plusz egy réteggel, avagy már egy másfél-kettővel készülni biztos, ami biztos. Én Bürgés Dávid vagyok, a Hello Szeged indul, a rengeteg játékkal és jó zenékkel, most pedig a hírek. Kell.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőségképviselője.

0: A tervezetnél is több, 2 helyett 5 tábort szervezett a nyáron a Szegedi Fatima Ház Alapítvány. Idén rengeteg anyagi támogatást és szervezési segítséget is kaptak a felajánlóiktól, így számos képességfejlesztő és szórakoztató programot hívhattak életre a gyerekeknek. Kis Erzsébet elnök elmondta, az év végéig is készülnek több programmal, például a Boszorkány Szombattal, illetve a megszokott karácsonyi adománygyűjtéssel.
1: Lesz a Boszorkány Szombatunk október 31-én családi vetélkedőkkel, bájital főzésével, és aztán ugye jön a karácsonyi adománygyűjtés, keresünk egy olyan önkéntest, aki lebonyolítaná ezt az adománygyűjtést.
0: Pályázatot írt ki a Szegedi Tudomány Egyetemért Alapítvány kuratóriuma a Szegedi Tudomány Egyetem rektori posztjára. Az egyetemet vezető, jelenleg második ciklusát töltő Róvó László rektori megbízatása 2027. június végével jár le. Az új pályázati felhívás szerint a jelentkezők november 9-ig nyújthatják be az egyetem fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú stratégiát, valamint az ezek megvalósítására vonatkozó terveiket, elérni kívánt céljaikat és tartalmazó pályázatokat. Ma az október 6-ai nemzeti gyásznapra emlékezik az országgyűlés, napirend előtt felszólítása.

0: Ulal magyar Péter miniszterelnök. A parlament tárgyalja az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvény, továbbá az idei költségvetés módosítását, valamint a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Az országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 1 órakor kezdődik megemlékezéssel. És végül több mint 1000 filmes macska, 1900-nál is több filmkocka és 420 oldalnyi tartalom található abban a könyvben, ami a mozi círmos sztárjainak állít emléket. Az A24 bemutatta a Mozis macskák enciklopédiája című könyvet, amely a filmtörténet macskáit gyűjti össze egyetlen kiadványban. A kötet nem csak a közönség kedvenc karakterekkel foglalkozik, hanem azokkal az állatokkal is, amelyek csupán néhány másodpercre tűnnek fel a vásznon. A több mint 1000 macskát bemutató enciklopédia olyan ikonikus szereplőket is felvonultat, mint Jones az Alien filmekből, vagy Csizmás Kandor. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó utat a 88-al, bármerre jártál, várjuk egész nap az információkat. 0630 299 88 88, itt érhető el a stúdiónk, akár hívhatod is a számot, vagy SMS-t is küldhetsz. A 47-esen Kopánysnál van kint a Trafipax, erről kaptunk korábban információt, illetve az M5-ös autópályán Budapest felé hajtva, Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között kell figyelni arra az új terelésre, ami múlt héten épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé, a külső sáv és az ellen kező oldal belső sávja járható, így ott egy pici torlódásra kell készülni talán napközben. Hajts óvatosan!
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
2: Már is 9 óra, a munkaidőd nagy részében pedig ma is veled a Hello Szeged. Én Bürgés Dávid vagyok, ebben az órában együtt köszöntjük a születésnaposokat, és hallgatunk meg sok jó zenét együtt. Harry Styles dalával indítjuk ezt a 60 percet. Itt van az American Girls most a 88-ban.

0: Smash Mouth és a dal, ami nagyon jól szerepelt a Rádió 88 online zenei tesztjén, ez volt az I'm a Believer. És ha teheted, akkor te is töltsd ki a Rádió 88 tesztjét a rádió88.hu per zene oldalra ellátogatva. Hétről hétre egy 20-as zenei összeállítással találkozhatsz, amiről egytől négyig pontozva elmondhatod a véleményed egy rövid dal részlet meghallgatása után. És hát jó volt meghallgatni a hétfői munka közben ezt az erőt adó dalt, és hát jó lehet új életet lehelni, akár egy-kettő maradékban a hűtőnkben. Hogyha maradt a hétvégéről egy kis sült hús, akkor a mai ajánlás szerint érdemes lehet belőle egy egyszerű húskrémet készíteni, hogyha olyan. Aprítsuk fel, vagy daráljuk le a húst, keverjük össze egy kevés tejföllel, majonézzel, mustárral és apróra vágott lilahagymával, sóval, borssal ízesítsük, aztán mehet a friss kenyérre, pirítósra, és némi savanyúsággal tökéletes jó vacsora lehet belőle akár a családnak, tehát a húst semmiféleképpen ne dobjuk ki. Most pedig Dua Lipával folytatjuk, aki köztudottan szeret magyar irodalmi műveket is olvasni a könyvklubjában, mert hogy van neki egy ilyen, magyar írók nevét is kiejtette még egyszer-egyszer a podcastjében, hazai rajongói oldalak pedig rendszeresen azon pörögnek, amikor magyar vonatkozású utalások tűnnek fel a háttérben. Hát most angolul énekel. We are good, már is tőle.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: Ray Dalton és a Do It Again a 88-ban. Fél tízhez közeledünk, nem sokára pedig érkezik a perzsa származású svéd sztár. Árással tekerjük majd fel a szőnyeget, szól majd a Tiki-Tiki Cardi mindjárt tőle. Zenei short ajánlataink után pedig Olly Murs-szel folytatjuk, a Heart Skips a Beat is velünk lesz pillanatokon belül a 88-ban, ahol várlak a születésnaposok köszöntésével is nem sokára, illetve néhány program lehetőséget is hozok a Hello Szeged következő perceiben. Rádiózunk együtt, a mikrofonnál Bürgés Dávid. Szép napot és kitartást a melóban!
1: 88. Kisrácként is benne voltunk a játékban.
2: És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket.
1: Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
3: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.pont Kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.pont.com.
8: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
9: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
11: OTP. Itt vagyunk.
12: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
13: Heti lapszámunkból.
14: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
12: Szegedi Tükör. A város és lakói.
15: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
16: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024-ssihomedesign.hu.
17: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
18: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
19: Mára sincs még ebéded? Rendelj a Luckyból! www.luckypizzeria.hu.
20: Ez reklám volt.
0: Ha már most úgy ítélnéd meg, hogy nehéz lesz ez a hétfői nap, akkor mondok néhány program lehetőséget estére. 7 órától a Kis Színházban például érkezik az Én a te helyedben, emberi kapcsolataink színházi terápiája, hogyha már nehéz napról volt szó. Aztán az IH rendezvény központban 6 órától Haraszti Ádám magán növendékeinek zenés bemutatkozó estje lesz, amin a dobos tanítványok fogják megmutatni a tudásukat. Az STE BBMK Fricsai Ferenc hangversenyteremben este 7 órától pedig Zsigmondné pap Évai Zsigmond Zoltán zongoraművészek négykezes koncertje vár ránk. Este 7 órától pedig nálunk Klub 88, hozzuk a napod tökéletes lezárását. 7 órától Peter Lohner, a lemezjátszóknál majd pedig Robin hozza a legjobb dalokat. Jó szórakozást!
3: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Egyből nőtt egy 5 Celsius fokot a mai középhőmérséklet árás és a Tika-Tika Kárdi után itt a 88-ban pedig a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: A telefonvonalunk túl végén, ha minden igaz, pedig már Éva van itt velem. Szia!
2: Ó, igen, én vagyok.
0: Nagyon szuper, Éva, hogy elértelek. Így van, így van. Azért hívtalak, hogy nagyon boldog születésnapot kívánjunk. Isten éltessen!
2: Nagyon szépen!
0: Kaptunk egy üzenetet az elmúlt órákban, ez így hangzott. Sziasztok édesanyámat, Évát nevezném a születésnapi játékra, aki ma ünnepli a születésnapját. Nagyon sok boldog ünneplést kívánunk neki, a család, és egyébként Ádám írta nekünk, avagy Zsolt, nem tudom melyik nevét használja az üzenetet. Na hát üzensze neki vissza valamit.
2: Hát, hogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon örülök neki.
0: Számítottál erre?
2: Köszönöm az egész. Hát, szoktam én is nevezni őket, és akkor most az jó eset.
0: Á, értem, értem. Szerinted van-e egyébként lényege, vagy számít-e valamit, hogy hétfőn van mondjuk most ez a születésnap, vagy hétvégére esik?
2: Nem, az enyém pont közép, a férjemé október 1-e, a fiamé 27-én, nekem pont a kettő között, úgyhogy...
0: Akkor ezt így jól felosztottátok.
2: Nem, nagyon örülök neki.
0: Na, hát még egy kicsit ráteszünk erre az örömre, mert hogy oda tudjuk adni az Osan Áruház csokis kekszes tortáját is a mai ünnepléshez.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Köszönöm. Legyen nagyon boldog születésnapod. Ma minden infót küldünk majd az átvétellel kapcsolatban, én pedig örülök, hogy beszéltünk.
2: Nagyon köszönöm, én is örülök. Minden jót,
0: viszont. Szia, szia. És köszöntötték rajtunk keresztül még Szegi Ildikót, Masi Renikőt és Tóth Valentint is. Nagy Mihály Károly, Szeginé Tündi, illetve Csada, Benjamin is ma születésnapos, Csapó Gábor, Szarvas Judit, Kunya Istvánné Erika, illetve Noémi a 13. születésnapján lett köszöntve. Vajas Petrának is gratulálunk, Híres Ivett is ma ünnepel, Halász Noémi, illetve Szél Szonya is ma születésnaposak. Isten éltessen mindenkit!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Ne feledd, minden nap 9 óráig küldheted el a születésnapos köszöntésed az SMS számunkra. Én pedig küldöm most DJ Kincsesség zenéjét itt az újra pörgetett Te vagy a fő.

Adam Lambert és a Ghost Town a Rádió 88-ban. Friss közlekedési információ futott be hozzánk SMS számunkra 0630-299-88-88-ra, mely szerint kint van a Trafi Hódmezővásárhelyen az Ady Endre utcán is. Figyelni kell, hogyha te is láttál valamit, várjuk folyton az infókat. Most pedig itt egy nagy szegedi kedvenc, Damiano David, Tyler és Nile Rodgers jönnek, ez a Talk to Me.

Tele vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: A svéd énekes Loreen és a dal, amivel pár évvel ezelőtt megnyerte másodjára az Eurovíziós Dalfesztivált, ez volt a Tattoo itt a Rádió 88-ban. Hogyha most indulsz valahova, akkor öltöz fel jól, nyitva a stúdióablak, csak bukóra, és hát igen csak áramlik be a hűvös levegő, 10 pár fokot mérhetünk a városban, és ez így is marad, napközben is maximum 17-18 fokra van kilátás, és igazán borult lesz felettünk az ég, viszont hogy jó hírt is mondjak, fronthatás legalább nem várható. Hírek viszont annál inkább ezekkel folytatjuk, majd pedig egy újabb szegedi kedvenccel.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.

0: van.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Dani.
3: Kedzu. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
0: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
0: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés Szegedi gyártótól.

0: Idén is cég- és üzemlátogatásokon vehetnek részt a szegedi fiatalok. A Csongrád-Csonádi Kereskedelmi és Iparkamara és a megyei kormányhivatal először a Sea Eagles szatymozi üzemébe vitte el a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat. Horváth Gábor, a kamara képzési vezetője elmondta, a látogatások célja, hogy a gyerekek test közelből láthassanak termelési és céges körülményeket.
1: Az őszi időszak a 8. tanulóknak zömmel pályaválasztásra és a továbbtanulásról szól. Itt kaptak egy listát, itt bármerre el tudnak menni, és nem csak Szegeden, hanem a megye egész területén. Tehát, hogyha egy vendéglátó egységet, egy éttermet, egy cukrászdát, egy szállodát vagy egy termelő üzemet szeretnének megnézni, akkor bármit meg tudunk neki tulajdonképpen szervezni.
0: Egy félreütés miatt tudott milliókat bezsebelni egy férfi egy szegedi pénzváltóban. A csaló valutát akart forintra váltani, azonban a váltóban dolgozó alkalmazott a 800 euró helyett tévedésből 8010 eurót vitt be a rendszerbe, amit a férfi is észrevett. Ennek ellenére sem akkor, és sem a pénz leszámolását követően nem jelezte a tévedést. Ehelyett a mintegy 3 millió forintos különbözetet is zsebre tette, és sietve távozott. Igaz, a kárt később megtérítette, de az ügyében a szegedi járásbíróság dönt majd. Nemzet zászlója zászlómenettel készül az október 23-ai megemlékezésre az 56 lángja alapítvány. Az esemény hivatalosan nem köthető a Fideszhez, ugyanakkor többször is jelzik, hogy a békemenet helyett szervezik az eseményt. Emellett az esemény szlogenje is a Fidesz, illetve Orbán Viktor által korábban előszeretettel emlegetett No War, No Gender, No Migration, Isten haza család lesz. A zászlómenetre egy 1848 méter hosszú magyar, illetve egy hatalmas székely zászló készülnek. A menet a Műegyetem elől indul 11:30-kor a Bem tér felé. És végül Britney Spears visszarepíti a rajongókat a 2000-es évek elejére. Az énekesnő október 9-én kiadta a She'll Never Be Me című dalt, amelyet eredetileg 2001-es Britney című albumára szántak. A szerzemény különlegessége, hogy a sztár akkoriban párja Justin Timberlake is részt vett a munkálatokban. A megjelenés az album 25. évfordulójához kapcsolódik, a lemez november 6-án jubileumi kiadásban is újra a boltokba kerül. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vigyázzunk egymásra ma is út közben, hogyha láttál valamit, pedig várjuk a tudnivalókat. 30-299-88-88, nemrég SMS jött ide, mely szerint trafipax van Vásárhelyen, az Ady Endre utcán kell óvatosan hajtani. A Budapest felé autózóknak pedig Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között kell figyelni az újabb terelésre. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Hogyha tapasztaltál valami mást is környékünkön, akkor pedig szólj nekünk róla. Jó utat! 10 óra után járunk, a Hello Szeged folytatódik, nem sokára egy fontos témát is érintünk, illetve majd az egészségünkre is fókuszálunk az óra első felében. Én pedig hozok egy jó dalt Taylor Swift-től ezúttal. Indul ez a 60 percünk, az újdonsággal The Fate of Ophelia.

0: Beleszólnál, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk része.

0: Egy dal, amit az Ördög Prádát visel második részének megérkezésével ismét a magunkénak éreztünk, és sokan meghallgattak, lett is egy felkapottsága. Ez volt a Sad Only I See itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, és minden reggel vár Gedzó meg a Dani. Fontos témákat, hasznos információkat érintenek. Most éppen múlt hétre repülünk vissza egy picit gondolatban. A vendégük pénteken dr. Vida György közgazdász volt, akivel fontos témákat érintettek.
1: Az is fontos, hogy beszélünk róla, az is fontos, hogy elmondjuk, hogy miért jó és miért rossz valami. Meg ha belegondolunk abba, hogy bármilyen törvényt hoz az állam, kicsit kezeljük úgy, mintha a saját családi kasszánk lenne. Ha az állambácsi ad mondjuk, nem tudom, 10-20-30 milliárdot rezsicsökkentésre, ár és sapkákra, stb., azt gondoljuk úgy, mintha mi a saját zsebünk, büdzsénk lenne.
0: Ez csak egy kis témaindító és érdekesség volt, de emellett is rengeteg részlet elhangzott még, akár a Rádió 88 online podcast felületén is visszahallgathatod ezt, vagy érdemes reggelente a srácokkal tartani. Most pedig itt egy szupergrup, mert hogy több előadó összeállásából született meg az LSD formáció. Sziával kiegészülve érkeznek ezúttal, szóval már is a Thunder Clouds a 88-ban.

0: eltörj a vihar a szár.
1: Nem sokára 10:30 veled a Rádió 88-ban a Hello Szeged, és sok jó dalunk is, itt lesz majd Justin Timberlake például. Trollok moziához készült dal, hozzá mindjárt a jó hangulatot, Can't Stop the Feeling, illetve velünk lesz majd Állok és Ava Max is rögtön. Ez adja meg a délelőtti munka lendületét, szóval majd a Car Keys mindjárt a 88-ban, illetve én is hozok nem sokára program lehetőségeket a Hello Szeged következő perceiben, illetve az egészség megőrzés jegyében is lesz majd néhány gondolatom. Veled a 88, én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
2: 88.
3: Dani, Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Kedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Kedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: 3 után kivezet.
5: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
4: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
5: Szóval, 3 után kivezet.
4: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
5: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
7: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
8: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
9: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
10: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
12: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
13: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
12: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: Ez reklám volt.
1: A Kabai Patika szakemberei szerint az algák új dimenziót nyitottak meg az egészséges táplálkozás terén az elmúlt években. Gazdag tápanyagtartalmuk és pozitív élettani hatásaik miatt egyre inkább részeivé váltak az egészséges étrendnek. Fontos azonban megjegyezni, hogy minden új étrend kiegészítő vagy élelmiszer bevezetése előtt érdemes konzultálni orvosunkkal vagy táplálkozási szakértővel, hogy biztosak lehessünk az adagolásban és az alkalmazásban. Érdemes megismerni és felfedezni azokat az előnyöket, amelyeket az algák az emberi fogyasztásra kínálnak. Jó egészséget!
5: Támogatta a V-Stream Visszér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

jó hangulatú, megmosolyogtató dal Justin Timberlake-től a Can't Stop the Feeling a Rádió 88-ban. Hogyha nehezen alakul ez a hétfő eddig, akkor hozok néhány program lehetőséget most, vagy hát gondolhatunk elsősorban a segítségnyújtására is, mert hogy délután 2-ig várnak véradáson Szegeden a vérellátó központban, makon pedig délután 1-ig tudjuk nyújtani a segítő jobbunkat vagy balunkat. A kis színházban este 7 órától érkezik az Én a te helyedben emberi kapcsolataink színházi terápiája. A versimpressziók és 56-os emlékképek pedig Simai Mihály poézisében. Délután 5 órától a Somogyi Könyvtárban várnak, de a Klub 88 is elindul majd 7-től. Peter Loner zenél nálunk itt az éterben. Jó szórakozást a programokhoz, és ne feledd, már elküldheted jelentkezésed az I Love Szeged játékra is. Teljes név és a rádió szlogene szükséges SMS-ben 30 299 88 88. Én pedig hozom egy sűrűn dalát itt a Sapphire.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk.

0: The Weeknd és a Save Your Tears itt a Rádió 88-ban, a következő órában pedig játszunk. Az I Love Szeged játékon páros mozijegyet vihetsz el a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. Egy helyes válaszoddal küld el jelentkezésed SMS-ben most a 0630-299-88-88-ra a teljes neved, küld el, illetve a rádió szlogenét, és látsz, hogy együtt játszunk. Következő órában a mai időjárás igazán őszíjesre alakul, picit borult felettünk az ég, maximum 17 fok lesz, illetve picit szelesebb a mai napunk, erre készül. Jönnek a friss hírek, infók, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.
3: Három könyvet fogadott örökbe a Szegedi Egyetemi Színház csütörtöki évadnyitóján. A

0: Társulatnak Simai Mihály egy gyermekkönyvére és egy verseskötetére, illetve ifjabb Horváth István Örök Színház című művére esett a választása. Marga Norbert művészeti vezető azzal indokolta a döntést, hogy ezekkel a könyvekkel és Horváth Istvánnal a színház munkássága is összefonódik.
1: Horváth István könyvét fogadjuk örökbe, és azért fontos számunkra, mert ővel indul el a szegedi egyetemi színjátszás. Simai Mihály szegedi költőnek a két kötete, az egyik a Bohóc ország, azt hiszem, és a másik, ha nem is ez a címe, de benne van, hogy a Félszárnyú Tündérek Völgye. Csináltunk egy ilyen előadást, 2010-ben mutattuk ezt be, azóta is jó szívvel gondolunk el az előadásra.
0: Fáklyás felvonulást tartottak a transzplantáció világnapján Makón. A menet célja kettős volt, tisztelegni a szervdonorok előtt és felhívni a figyelmet arra, hogy a szerv átülteti és életet ment. Érdemes beszélni róla családi, baráti körben. A Csongrád megyei szervátültetettek egyesülete által szervezett eseményre mintegy 60-70 ember ment el. A makóihoz hasonló rendezvényt ugyanabban az időpontban Szegeden is rendeztek a szervátültetettek szombaton. Radecki András rádiós szakembert javasolja megválasztani a médiatanács új tagjává a lemondott Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja helyére az országgyűlés szakbizottsága. Formai szempontból a Mi Hazánk jelöltje megfelel a kritériumoknak. A javaslattétel után a jelöltet még délelőtt meghallgatja az országgyűlés művelődési bizottsága. Radecki Andrást a napirendi javaslat szerint már kedden megválaszthatja az országgyűlés. És végül az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütije, amelyet a Hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Minden mentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab Fantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Kródi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton minden mentes sütije kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már is 11 óra, jó utat a 88-al, hogyha van infód, akkor ezt küld el SMS-ben mondjuk, 30-299-88-88. Korábban szóltak hallgatóink, hogy Hódmezővásárhelyen az Ady Endre utcán is kint van a sebességellenőrzés, illetve a 43-ason is mérik a tempónkat Klárafalva és Ferenc szállás között. Na meg figyeljünk arra, hogy kifelé a városból a Sándorfalvi úton még mindig van kerülgetni való, most már némelyest élvezhetjük az új körforgalmak adta lehetőségeket, de azért még óvatosan figyeljünk a szakemberekre. Jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Már is rajtol az I Love Szeged játékunk. Páros mozi egyatét a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tér lehet. Jelentkezz SMS-ben 0630-299-8888, teljes neved és a rádió szlogenje szükséges. Most pedig itt a Prayer in Sleep.

Bandázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Alex és Nagy Bogi itt a 88-ban, ez volt a Nem hiszek a Hello Szegedben, én pedig hiszem, hogy a mai I Love Szeged játék is szuper jól sikerül, nézzük!
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: István van itt velem a vonal túlvégén, szia-szia!
3: Hello, szia Dávin!
0: Őszinte leszek, már majdnem lemondtam róla, hogy felveszed a telefont, de a végén így utolsó szójogán még éppen felkaptad.
3: Én voltam az ablaküvegért.
0: Na, hát akkor éppen elfoglaltság közben ért a telefonhívás, de örömteli, hogy végül összekapcsolódtunk, így tudunk egyet játszani. Na hát akkor, ha készen állsz, mondom is a három mai állításunkat.
3: Oké.
0: Okay. Na, figyelj, itt az első. Szöreg elsősorban a levendula termesztéséről híres. A második állítás. Szegeden 1879-ben nagy árvíz pusztított. A harmadik állítás szerint pedig Szegeden van olyan utca, amelynek a neve egy folyóra utal. Melyik a hamis szerinted?
4: Az egyes.
0: Bizonyám! Hát ott nem levendula termesztésről van szó, hanem...
4: Hagyma.
0: Hát az is a közelben van, de inkább a rózsa talán ott, ami így híresebb. Így van, de ez már nem volt a játék része, már tökéletesen megválaszoltál mindent. Tiéd kettő nyeremény, páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívása, amivel
4: nagyon
0: most meglepünk.
4: Nagyon örülök neki.
0: Én is örülök, hogy játszhatunk, és hogy éppen elcsíptelek még telefonon. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, minden infót küldünk majd a nyereményekről.
4: Játsz
1: velünk holnap is!
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: Rádió 88, az élet.

0: Itt a 88 közlekedési információval folytatjuk. Hallgatunk a vonalban Szőregről, avagy környékéről infokkal, ha minden igaz. Szia!
1: Sziasztok! A Szőregen a körforgalomnál itt van egy felújítás, úgy terelik a forgalmat, és gyakorlatilag minden oldalról megállt most a forgalom. Szőregről nem lehet Újszeged felé haladni per pillanat, illetve Deszk felé se lehet kijutni a városból. Nem tudom, meddig fog ezt tartani, mi 5 percre állunk itt megállás nélkül.
0: Hú, hát remélem, hogy minél hamarabb kijuttok onnan. Az információt nagyon szépen köszönjük, tehát Szőregen a körforgalomnál dolgoznak emiatt, ott igencsak akadozik a forgalom. Sok türelmet kíván oda a 88, és jó zenéket természetesen a folytatásra is, mert hogy velünk lesz majd nem sokára. The Kid Laroi egy kedvenccel. Velünk lesz majd a videót, jó, illetve nem sokára a Lady Gaga is beköszön. Lesz az Abracadabra a 88-ban, a Hello Szeged pedig még az ebédidő előtti időszakot is feltölti pörgős szegedi kedvencekkel, illetve nem sokára néhány program lehetőséget is hozok majd. 11:30 előtt járunk pár perccel, én Bürgés Dávid vagyok. 88.
2: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyáreste, amikor a vizsget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
2: Heti lapszámunkból.
3: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: Tudta, hogy újraértéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
5: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-rel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidőnaplóval, fali vagy asztali naptárral. Növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. www.litofilm.hu.
6: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
7: Ez reklám volt!
8: Ha már most úgy ítélnéd meg, hogy nehéz lesz ez a hétfői nap, akkor mondok néhány program lehetőséget estére. 7 órától a Kis Színházban például érkezik az Én a te helyedben, emberi kapcsolataink színházi terápiája, hogyha már nehéz napról volt szó. Aztán az IH rendezvényközpontban 6 órától Haraszti Ádám magán növendékeinek zenés bemutatkozó estje lesz, amin a dobos tanítványok fogják megmutatni a tudásukat. Az STF BBMK Fricsai Ferenc hangversenyteremben este 7 órától pedig Zsigmond Népap Évai Zsigmond Zoltán zongoraművészek négykezes koncertje vár ránk. Este 7 órától pedig nálunk Klub 88, hozzuk a napod tökéletes lezárását. 7 órától Peter Lohner a lemezjátszóknál, majd pedig Robin hozza a legjobb dalokat. Jó szórakozást!
9: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

The Kid Laroi és a Video Tew itt a Rádió 88-ban, egy dal, ami nagy szegedi kedvenc, és egy dal, ami biztos, hogy a munkaidő során még egyszer nem csendül fel. Ugyanis 8 órán keresztül a hétköznapokon kétszer ugyanazt a dalt nem játsszuk le, hogy ezzel is színesítsük a napodat, és hogy jobban teljenek a dolgos, szorgos órák. Nem sokára már dél, és jön az ebédidő, kacsingathatunk a konyha vagy az étkező felé a munkahelyen remélhetőleg. Én pedig hozok egy újdonságot, Kygo Khaled és Griffin közösét, ez már a Save My Love a Rádió 88-ban.

0: is vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Justin Bieber és a What Do You Mean a Rádió 88-ban a Hello Szeged szól. A következő órában is még együtt tölthetjük az időnket az ebédidőre is. Készültem rengeteg szuper jó szegedi kedvenccel. Egy picit majd a 70-es évekbe is elutazunk, majd mondom, hogy milyen különleges dal érkezik az óra első felében, illetve hát különlegesség érkezik majd a nap legmenőbb dalának szempontjából is. És a mai időjárásunk is igazán érdekesen alakul. Hűvös van kint a városban, maximum 17 fok lehet. Felhős felettünk az égfront hatás viszont nem várható. Jönnek a friss hírek!
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség.

0: A geotermikus energia és a hulladékkezelés működésébe is betekinthetnek az érdeklődők az erőművek éjszakáján. Péntek este a Szegedi Távfűtő Kft. Fűtőműve és a Hódmezővásárhelyi FCC regionális hulladékkezelő központ is ingyenesen látogatható lesz. Scherrer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel ezek veszélyes üzemek, jelentkezés előtt fontos a korhatári ajánlásokat figyelembe venni.
1: A látogatás során követnünk kell azokat az előírásokat, amit az idegenvezetőink megállapítanak, és a másik pedig az, hogy olyan öltözékbe menjünk, amire szintén felhívják a figyelmet. Ez általában egy könnyet öltözék. Hölgyeknek javasoljuk, hogy a magas sarkú viselését mellőzzék.
0: Szerdától dolgozik a közút a 43-as és a 47-es főút Szegedre bevezető szakaszain. A 43-as főúton a Szőregi dombon a Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányában, mintegy 880 méteres szakaszon újul meg a burkolat. A tervek szerint szerdán felmarják az utat, majd csütörtök pénteken aszfaltoznak a szakemberek. A 47-es főúton az Algyűi úton a Shell üzemanyag töltőállomás és a körtöltés közötti, mintegy 1200 méteres szakaszon dolgoznak majd. A burkolatmarást csütörtökön

0: Az aszfaltozást a tervek szerint a jövő hét elején végzik. Mindkét helyszínen a reggeli csúcsforgalmat követően kezdődnek a munkálatok, amelyek várhatóan az esti órákig tartanak. A forgalmat félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják majd. Október 12-ig kell benyújtaniuk a NAV-hoz a harmadik negyedéves adó- és járulékbevallásokat az általányi adózó egyéni vállalkozóknak, és eddig a napig kell megfizetniük a kapcsolódó adókat, járulékokat is. A számlász.hu arra figyelmeztetett, hogy a bevallást akkor is be kell adni, ha a vállalkozónak nem volt bevétele, a határidő elmulasztása pedig bírságot és késedelmi pótlékot vonhat maga után. És végül olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változata létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya LED fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balesetmentes jó utat a 88-szal, Szöregen a körforgalomnál dolgoznak, ott a nagyobb is a torlódás, emiatt hallgatónk szólt korábban, illetve Hódmezővásárhelyen az Ady Endre utcán volt kint a Trafipax, erről is kaptunk információt, illetve a 43-ason Klárafalva és Ferencállás között is ellenőrizték a sebességünket. Hogyha van friss híred, akkor várjuk azt a továbbiakban is. 32998888 jó utat!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
2: Nem sokára pörgetem a nap legmenőbb dalát, egy újdonság, egy magyar újdonság érkezik mindjárt, most pedig Bruno Mars, és sok idő után az első szóló dala, ami igencsak belepte a zenei listákat. Érkezik most az I Just Might, szép délutánt!

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: igazán különleges dal a válogatásunkból, ez volt az Abbától a Mamma Mia itt a Rádió 88-ban, és egy igazán különleges újdonság érkezik, a Honey Beast nemrég Szegeden koncertezett, ugyanis az Árkádban léptek színpadra, és hozták el szuper jó zenéiket, korábbiakat és újakat együtt természetesen, mert hogy ezekből sincs hiány. Például az idei nyáron Daniel Füvel dolgoztak együtt, és hát bejárták az országot, világot, mert hogy a dalhoz videoklip is készült, és rengeteg külföldi helyszínt bejártak, mivel hát szereplője kettő volt a videoklipnek és a dalnak, így ketté tudtak szakadni, és hát így a kellemest a hasznossal megoldásról mindkettőjüknek azért kijutott a külföldi élményekből. A dal pedig a mi délutánunkba és az ebédidőnkhöz hoz most jó hangulatot és ezt a szabadság életérzést. Itt a Honey Beast és Daniel Fi, szól a Bárcsak lennék.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.

Nyugis vagy rohangálós? Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Az Of Monsters and Men és a Little Talk egy nagy szegedi kedvenc itt a 88-ban, és nem lesz hiány ebből a folytatásban sem. 6 Turner hatalmas hangjával érkezik majd a The Best, illetve rögtön néhány hasznos tudnivaló után majd Post Malone és Morgan Wallen is velünk lesz. Az I Had Some Help című dalukat már előkészítettem, ahogy néhány program lehetőséget is holnapra, például, hogyha ma már nem lenne időd, úgy érzed elmenni valahova, kicsit feltöltődni és kikapcsolódni, illetve az ingatlanok világából is jönnek mindjárt az infók.
1: Kisrácként is benne voltunk a játékban.
2: És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket.
1: Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
1: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban,
2: és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
3: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
7: Életlen a kép, elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
8: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
9: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
10: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
4: Ez reklám volt.
0: Jó utat a 88-al, gyorsan közlekedési információk hallgatóinktól. Szia, Dávid vagyok.
12: Szia, Dávid, anonim vagyok. A Moszkvai körút, Szabadkai út kereszteződése. Ez egy nagy kereszteződés. Itt festik az út burkolati jeleket, felugált kelős, a többi. Ide itt félpályára fog szűkülni az út, erre nagyon figyeljenek.
0: Ez konkrétan ott a Bécsi körúti kereszteződésnél van, ha jól értem.
12: Így van.
0: Okay. És melyik irányból érinti ez inkább a forgalmat? Az moszkvai felől érkezve?
12: Hogyha jössz a klinikák felől, ott beszűkül egyre, belsőbe, szerintem utána a külső lesz, mert ugye a zebrákat festik, illetve a mastér felől, hogyha jössz, akkor a Szabadkai útra nem bírsz kikanyarodni, mert ugye ott van egy ilyen kis rövid szakasz, azt is festik.
0: Okay, sértelek. Köszi szépen az információt, hogy megosztottad velünk és felhívtál.
12: Nincs mit.
0: Legyen szép napod és jó utat. Szia! A Petőfi Sándor Sugárút és Bécsi körút kereszteződésénél kell figyelni, tehát minden irányból szinte mondhatjuk, hajts óvatosan te is. Most pedig jönnek az ingatlan percek. A szakemberek szerint a lakás költséghatékony felkészítése a kiadásra a legmagasabb bérleti díj elérés érdekében nagyon fontos, ezt hívják stagingnek, amire azért van szükség, mert a szakemberek szerint Szegeden is egyre magasabbak a bérlői igények. Ez nem azt jelenti azonban, hogy túl kell zsúfolni, vagy többet kell ráfordítani a kiadó lakásra, inkább csak tudni kell, hogy mit fognak keresni majd a leendő bérlők. Kiadásban jártas szakember tud nekünk segíteni, és adott esetben nagyobb összeget megspórolni azáltal, hogy elmondja kinek, mit és hogyan alakítsunk ki, vegyünk meg, vagy éppen hagyjunk úgy, ahogy van. Vonjuk be a szakembert már akkor, amikor elkezdenénk a kiadásra felkészítést, hiszen sokszor nem csak árazással és tanácsadással, de akár a lakás felkészítésével is foglalkoznak.
3: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

0: képlet.
1: Az FLM és a ráncok a szemem alatt, hogy ne legyenek és kisumuljanak azok a ráncok, hozok néhány program lehetőséget holnapra. Nézzük, mi szerepel az ajánlunkban. 19.30-tól a Nagy Színházban például itt lesz majd a Schumann és Sosztakovics, a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje. Este 7 órától a Kis Színházban a Kulcskeresők majd színpadon, illetve Szabó Balázs önálló estjével várnak este 7 órától az STR Rektor épület dísztermében majd például. Az IH rendezvényközpontban kedden 6 órától a Mozgás Harmónia tanul címmel a vendég professzor dr. Gyarmat Éva, oktatási szakember, egyetemi oktató lesz majd. Itt is rengeteg érdekesség elhangzik, majd biztos vagyok benne. Jó szórakozást kívánok a holnapi programokhoz! Ezzel az információs pakkal én pedig már a búcsúzom, de ne menj sehova, jön már is a Lottika Mixer, a délutánt már Csabival töltheted. Én búcsúzom, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt.

0: A The Beavers és a Sorry az iménti percekben a 88-ban, ahol már is startol a Lottika Mixer, október 12-én. Amikor is, hát itt van az ősz, itt van újra, tényleg ősziesebbre fordult az időjárásunk, már tegnap is tapasztalhattuk, de ma is ez a helyzet, 15 Celsius fokot mutat a 88 hőmérője, ráadásul a szeles idő miatt, hát talán lehet, hogy a vastagabb kabát is elkül, én még nem azt vettem föl, mert aztán mit veszünk föl majd télen, de alapvetően tényleg meglehetősen hűvös időnk van. Picit olyan, mint a lóna az eső láma, de csapadékra nem kell számítani. Na de zenei záporra itt a 88-ban, annál inkább a Lottika Mixer Tiesto és a The Business-szel kezdődik mindjárt a friss információk után. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba!
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat? Akkor is, ha különjön a zene, meg a szöveg?
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Classic Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Classic Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
3: Kihelyezett víradáson vesznek részt a szegedi katasztrófavédők szerda reggel 8 óra és délelőtt fél 11 között. A hivatásos és önkéntes tűzoltók a Szegedi Vérellátó Központ munkatársaival közösen nyújtanak segítőkezet. Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelem szóvivője hozzátette, a víradáshoz a civilek is csatlakozhatnak a napos úti laktanyában.
4: A tűzoltói hivatás legfontosabb alappillére az életvédelme. A tűzoltók az általuk végzett tűzoltásokon és műszaki mentéseken túl más módon is rendszeresen segítik embertársaikat. Most éppen egy víradás formájában fogják segítségüket nyújtani.
3: Őszi művészmustrára várja szombaton az 5 és 17 év közötti művészetek iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat a Piarista Alapfokú Művészeti Iskola Szegeden. Délelőtt 9 és dél között az érdeklődők egyetlen délelőtt alatt ismerhetik meg és próbálhatják ki a művészeti iskola zeneművészeti, képzőművészeti, színművészeti tanszakait. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Piarista Alapfokú Művészeti Iskola Facebook oldalán is olvashatók. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult ledes játékmarkoló, amit vissza is hívtak a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről. A laboratóriumi mérések alapján a játék alján lévő beépített kék LED fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az előírt egészségügyi határértéket. Ha a gyermek a játék közben közvetlenül belenéz a villogó kék fénybe, a súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Azt kérik a vásárlóktól, hogy ne használják a játékot tovább. És végül jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen, jól van. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ákinak nagyon szépen köszönjük az információkat. Érdemes figyelni a Vántér környékén, a Szabadkai úton. A forgalmi térképünk balesetet jelez. Nem messze innét tőlünk, tehát Alsóvárosnál. Érdemes tényleg figyelemmel közlekedni arra felé. A Petőfi és Moszkvai kereszteződésénél is munkálatokkal lehet találkozni. Korábban pedig rendőri sebesség ellenőrzés volt.

0: Vásárhelyen az Adin. Figyelj oda, és ha útinformációd van, a segítség jöhet 06 32 99 88 88 a számunk. Köszi előre is! Délután egy óra, hamarosan már a mókus kerékből is ki lehet ugrani, addig viszont Szeged kedvence itt a 88-ban izgalmas témák közepette. Tiestóval és a The Business-szel kezdjük már is a Lottika Mixert. Üdvözöllek, és köszi, hogy együtt rádiózunk a mikrofonnál ez alkalommal. Szeri Csaba!
1: 88.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's

0: Száj dala. Az Animal egy újdonság pörgette föl picit a munkaidődet, miközben a 88 szól, és hát bízom benne, hogy reggelente is velünk tartasz, a Gezzo meg a Daniban ugyanis napról napra izgalmas, érdekes témák kapják a főszerepet. A mai napon például Jakab Győző is bent járt a srácoknál, aki rekordidő alatt teljesítette a kék túrát. Hogy honnan jött az ötlet, azt is elárult a Győző.
1: Utána néztem, hogy ezen most mi a nem hivatalos rekord, így túrázva. Megtaláltam, hogy 2020-ban 57 nap alatt teljesítették, ez a most ismert legrövidebb teljesítés, vagyis hát most már múlt időben volt, és akkor ennek indultam neki, hogy akkor ezt terveztem, hogy hogyan lehetne rövidebb idő alatt, így jöttem ehhez.
0: Azt hiszem elképesztő és remek teljesítmény az üvé, és ahogy az a reggelben is elhangzott, azért a kék túrának van olyan része, amit az Alföldön is teljesített, hogy oké, hát nem fölőzzük le Győző sikerét, de legalább mozgunk egy picit. A holnapi napon pedig természetesen a Gezzo meg a Dani jelentkezik a babonák napján, hát majd a végére járunk annak, hogy a srácok mennyire babonásak, már 6 órától indul a műsor. A folytatásban itt a 88-ban pedig Shawn Mendes dala indul, If I Can't Have You, ez szól most.

0: so will you love.
1: Egy jó hangú úriember, már Luis Capaldira gondolok, a Somehow You Loved Us. Iménti percekben itt a 88-ban, ahol persze Szeged kedvenceiből nem szenvedünk hiányt. Jön például Álvaro Soler. Aztán pontosan tudja, hogy a falevél hullásakor hogy kell picit forrósítani a hangulatot, de ügyesebben Afrojack és Eva Simmons is, a Takeover Control-lal ők is hallottak magukról. Holnap pedig természetesen a kedvenc kollégád is érkezik, majd a Hello Szeged játékokkal dúsítva, na meg a legfontosabb információk is előkerülnek Dávidnál.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelye, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
10: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
6: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
11: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
12: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
13: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardomatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardo, az alvás szakértője.
14: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
15: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
16: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
17: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-rel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidő naplóval, fali vagy asztali naptárral. Növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. tartalommal. www.litofilm.hu.
6: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
10: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
0: Heti lapszámunkból.
18: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
17: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ha este felé vagy délután csinálnál valamit, és töprengesz töröd a fejed, hogy mit, ötletet pedig nincs, akkor jó helyen jársz. Peter Loner például a Klub 88-ban egyébként itt lesz, úgyhogy az esti tennivalókhoz is szól majd a muzsika, 19 órától aztán pedig majd a műsor házigazdája. DJ Robin veszi át a stafétát, de a Kis Színházban az Én a te helyedben emberi kapcsolataink színházi terápiája című darab is a közönség elé kerül. A Vántos István katolikus zeneművészeti szakgimnáziumnál a Négyek címmel Császár Zsuzsanna zongora estje vár majd, illetve zenéből sosem elég, Haraszti Ádám magánnövendékeinek zenés bemutatkozó estje az IH rendezvényközpontban 18 órakor valósul majd meg, de ha még egy zenés program ötletre vagy kíváncsi, akkor a Fricsai Ferenc hangversenyteremben Zsigmondné Pap Éva és Zsigmond Zoltán zongoraművészek négykezes koncertje is szórakoztat majd 19 órás kezdéssel. Jó szórakozást a programokhoz!
17: Támogatta a Prémium Piac, éléskamra Szeged kapujában.

0: most egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk.

és Just Like a Pill itt a 88-ban az énekes nőtől, akinek a testén jó néhány tetoválásot figyel. Egyébként saját bevallása szerint több mint 20, és ráadásul már 12 éves kora óta készíteti ezeket. Úgyhogy ő, ha tehette volna, szerintem a hétvégén hódmezővásárhelyen lett volna, hiszen ugye az elmúlt hétvégén a Stonewall Tattoo Convention-t rendezték meg. 80 tetováló művész gyűlt össze hódmezővásárhelyen, ahol egyébként hát betekintést lehetett épp a varrásokba is nyerni, hogyha úgy tetszik, és élőben lehetett nyomon követni, hogy mi készül, hogy készül. Különleges rendezvény volt, bízom benne, hogy jártál arra, is sikerült feltöltekezni. Én olyan régóta szeretnék tetoválást, picit félek a tűtől, ez az egyetlen probléma, és úgy nem vettem rá magam, meg az a baj, hogy nem olyan magas a fájdalom küszöbben, mert valószínűleg én végig óbégatnám és sikítoznám az egészet, és emiatt nem mertem elmenni, mert hát talán furának lennék nézve, de a tetoválások azért azt gondolom tudnak menők lenni, és ezt bizonyítja a vásárhelyi rendezvény sikere is. Álvaro Soler, na hirtelen most nem ugrik be, hogy neki van-e tetoválása, de hát miért ne, nagy menő ő is. A La Libertaddal pedig egy picit nyárias hangulatot varázsol a falevélhullás közepette. Most itt a 88-ban ő jön.

mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88. Az életünk

0: Elton John, Dua Lipa és Cold Heart. Hát talán egyébként picit tényleg lehet, hogy a szívünk is visszahűl, mert hogy megérkezett azért az őszélyesebb jellegű időjárás, én ezt nem minden szempontból kovázom, majd talán a holnapit, mert hogy ma viszonylag sok fölöttünk a felhő, 15 Celsiusoknál nem is merészkedett magasabbra a hőmérőkben a higanyszál, aztán éjszaka eltűnnek a felhők, 6-7 Celsiusok, amire ébredünk, viszont holnap több lesz a napsütés, hát 17 Celsiusoknál többet nem ígérnek, de azért az őszi napsütötte idők, az a falevél rugdosós, azt gondolom, hogy tud vagány lenni, és ilyesmit ígérnek holnapra Szegedre.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: híradáson vesznek részt a szegedi katasztrófavédők szerda reggel 8 óra és délelőtt fél 11 között. A hivatásos és önkéntes tűzoltók a Szegedi Vérellátó Központ munkatársaival közösen nyújtanak segítőkezet. Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelem szóvivője hozzátette, a véradáshoz a civilek is csatlakozhatnak a napos úti laktanyában.
1: A tűzoltói hivatás legfontosabb alappillére az életvédelme. A tűzoltók az általuk végzett tűzoltásokon és műszaki mentéseken túl más módon is rendszeresen segítik embertársaikat. Most éppen egy véradás formájában fogják segítségüket nyújtani.
0: Általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság a vasárnap reggel a szegedi Záportóban talált férfi ügyét. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség az idegenkezőséget kizárta. Vélhetőleg az illető letért a csúszós útról a kerékpárjával, majd a Záportóba esett, ahol beverte a fejét, elájult és megfulladt. Ahogy arról mi is beszámoltunk, holttestet húztak ki a szegedi Záportóból vasárnap délelőtt. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 70 év körüli férfi az áldozat. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András, jelentette be a köztársasági elnök a Sándor Palotában. Ahhoz, hogy valóban ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatására is szükség lesz. Ő már a második jelöltje az államfőnek. Az előzőt, Szatmári Zoltánt azonban egyetlen képviselő sem támogatta. Egy tartózkodás és 137 nem voksal leszavazták a parlamentben. És végül szinte a családjaként tekint a bosszúállók szereplőgárdájára Sebastian Stan. Nem csoda, hiszen már 15 éve annak, hogy először szerepelt együtt Chris Evans-szel az Amerika Kapitányban, és 6 Marvel film után újra csatlakozik a csapathoz a Bosszúállók Dr. Doom ébredése című filmben, mint a Winter Soldier. A forgatásról egy interjúban elmondta, nagyon nosztalgikus volt visszatekinteni a múltra, és arra, hogy mennyi ideje ismerik egymást Chris Evans-szel. Együtt nőttek fel, mindig egy család volt. És ez sosem változott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Kastélykertnél trafipaxos ellenőrzés.

el lehet találkozni, hát persze, hogy. Illetve azért némiképpen a Tisza-Lajos körúton a klinikák felől már élénkül a forgalom, de egészen sok az autó a Kossuth-Lajos sugárúton is, hát még nem az a klasszikus nagy torlódás, ami majd hamarosan jellemző lesz, de azért szépen lassan erre is lehet számítani. Illetve ne feledjük, hogy a Bérkert utcának a középfasor és a Maros-Tői utca közötti szakaszán aknafedlapok cseréje zajlik, ott forgalomkorlátozásokkal találkozhatsz. És persze, ha van útinfód, az jöhet 0630 299 88 88 a számunk. 2 óra, ez pedig a Rádió 88-ban a Lottika Mixer, ahol természetesen a munkaidő végét alaposan elpörgetjük, fölpörgetjük, ahogy azt illik és ahogy azt kell. Rita óra pedig nagyon ügyes, ebben segít nekünk már a folytatásban. Ő érkezik a Your Song-gal, a mikrofonnál pedig ez alkalommal Szeri Csaba. 88.

0: csípőrázó dallam kell, az is a munkaidőbe. DJ Snake és Evolving voltak az imént virtuális színpadunkon. Sok szegedi kedvenc pedig természetesen a folytatásban, ráadásul ugye, hát a jelszavunk, vagy jelmondatunk, mert több lesz ez egy szónál, az, hogy 9 és 17 óra között ugyanazt a dalt kétszer nem hallod, miért is tennénk ilyet, annyi kiváló szegedi kedvenc van, hogy kár volna ismételni, ráadásul. Az elmúlt időszakban hétről hétre megkérdeztük a szegedi hallgatókat is arról, hogy minek érdemes szólnia a 88, a mik életünk zenéi. Egyébként ez a kis kaland, már zenei teszt kaland, bizony még tart a Rádió 88.hu per zene oldalon, bőven be lehet csatlakozni. Nekem pedig vannak ötleteim programfronton, az imént filmes programokat talán nem ajánlottam, pedig hát van mit nézni. Picit ilyen bőr alá mászós történet a belvárosi moziban, a másik Mami, Jessica Chastain keveredik benne különös kalandba, este ez elcsíphető, illetve ugyanott másik teremben a Földszint és a Mami Blue is a kínálat része lesz. A Cinema Cityben pedig ott van még a Kaptár 18-as karikával, meg nagyon félelmetes szörnyekkel, de este a Vadon szíve is látható, teljesen más tónusú film, Brad Pitt meg a kutyus a főszerepben benne, illetve akár egyébként az esti időszakban a Torrente 6. része is még vásznon, vagy a Fest ki van elnevezésű film is a kínálat része este.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.
2: Figyelj, Szeged! Ez új!
3: Lengyel Johanna vagyok.
4: Lengyel Johanna!
3: Egyenes az út!
5: Hatalom a múltban, megint szembe száll.
6: Rádió 88, a legjobb.

Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. 8 óra, nulla ismétlés. Rádió 88.

0: mondd meg, nem fogjuk fölidézni Young Kerry Keep on Rising című dalát. Ez szólt az előző percekben itt a 88-ban, és bizony fölidézünk mindjárt egy Bruce Springsteen dótát is. Majd jön mindjárt az az énekesnő, akiért Kurt Cobain lánya is rajong saját bevallása szerint. Olivia Rodrigo-ról van szó. No és a hirdetői tippek és ötletek után megismerkedünk egy superfooddal is, ha pedig az elkövetkezendő napokban arról kérdeznek, hogy mit hallgatsz, akkor mondd a 88-at.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
8: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
9: Na nem mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
8: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény.
9: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
8: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
10: Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
11: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
12: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
13: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024-sshomedesign.hu.
14: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap. Sóder, beton, betonacél. Na na! Az első beton KST áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A héten az egészségpercekben a jövő egészséges ételével, az algával foglalkozunk. Nem arra kell gondolni, hogy ha van otthon akvárium, akkor belekanalazol, és ami alga az ujjadon ragad, azt leszopogatod. Nem. Az alga ugyanakkor egyébként tényleg egy gazdag tápanyagtartalommal bíró, pozitív élettani hatásai miatt egy inkább az ember életének részévé váló, hasznos és egészséges táplálék. Persze, hogyha az alga fogyasztásba belekezdesz, azért érdemes előbb konzultálni a kezelőorvosoddal vagy egy táplálkozási szakértővel, és nem föltétlen csak nekiugrani forró fejjel ennek az egésznek, hiszen az adagolás és az alkalmazás azért ezen a téren sem mindegy. A Kabai Patika csapata viszont hozzáteszi, hogy tényleg számos előnye lehet az alga emberi fogyasztásának, így lehet, hogy érdemes kacérkodni ezzel a gondolattal. Jó egészséget kívánunk!
2: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

0: These beautiful things that are.
1: Benson Boone, a Beautiful Things áll itt a 88-ban, és igen, vannak gyönyörű dolgok az őszi időszakban, és pont idefelé tartottam, és a 47-esen figyeltem, hogy milyen szép színbe öltöztek már egyébként a fák, még sok helyen azért fönn a falevél, de már nem minden zöld, egészen látványos és színes, és egészen látványos és színes volt a ma reggel is a Gedzo meg a Dani, ugyanis Jakab Győző járt bent a srácoknál, aki nem oly régen 49 nap alatt teljesítette a kék túrát, 2500 kilométert. Nem semmi teljesítmény, és hát fölmerül joggal a kérdés, hogy hogy lehet ezt bírni. A Megában erre is válaszolt Zsidó Győző.
2: Két szupererőm van szerintem, az egyik talán ez a makacság, hogy akkor azért is és azért se fogom feladni, ha már elindultam, akkor végig fogom csinálni. A másik szupererőm meg talán az, hogy így annak ellenére, hogy 49 éves vagyok, a regenerációs képességem.
1: A Gedzo meg a Dani persze holnap is jelentkezik, majd a Babonák kapják a főszerepet. Hát akár egyébként magunkba is lepörgethetjük, hogy mennyire vagyunk babonásak. Azt hiszem, esetemben meglehetősen sok minden előkerülne. Bruce Springsteen dala viszont egészen biztos, hogy előkerül a Born in the USA-t, ígértem korábban. Hát oké, akkor jöjjön teljes hosszában a felvétel.

0: életünk zenéi. A Rádió 88 zenei tesztje.
1: Most a Rádió 88.hu.
0: Rádió 88, az életünk része.
2: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomba mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból érek.

0: soly az semmiképpen ne hiányozzon az arcunkról. Oké, hétfő van, oké, picit felhős az idő, de biztos, hogy van valami, aminek legalább lehet örülni. És ha megvan az az egy ilyen dolog, akkor már tényleg lehet varázslatos a napunk. Tudom, közhelye se hangzik, de hiszem, hogy egyébként valóban így van. Meg csak szóra mondják, hogy egy-egy közhely tényleg valóságtartalmmal bír. Felhőből pedig tényleg nincs hiány, 15-120-oknál meg nincs is több. Zibankós, hát azért az túlzás, de mégiscsak már olyan kabátot becipzározós időszak ez. Mi a gyerekeknek is mondtuk, hogy ha kimennek, akkor le nem vegyétek a sapkát. Picit talán már ilyen idő van, könnyebb megfázni is. Hát figyeljünk oda a kis egészségünkre is. Holnap azért napsütésből majd nagyobb kanállal kapunk. Itt a 88-ban pedig mindjárt kapunk egy nagy kanál játékot is, érkezik mindjárt az, amikor én még kis rác voltam.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata. Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88, az életünk része.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.

0: A rendőrség az idegenkezűséget a vasárnap délelőtt a szegedi Záportóban talált férfi ügyében. Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy 70 év körüli személyi holttestét húzták ki a tóból, a vízben megtalálták a férfi bicikliét is. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a szakértők bevonásával továbbra is zajlik a nyomozás az ügyben.
1: A szegedi férfi eddig ismeretlen okból a gyalog és kerékpárútról letért a füves területre, majd a kerékpárján fennülve a Záportóba hajtott. Az eset körülményeit a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja.
0: Két egymás mellett parkoló autót is feltörtek hétfőre viradó éjszaka Hódmezővásárhelyen, a Hódtó utca 2 szám alatti társasház mellett, írja a Vásárhely Most. A portál információi szerint az elkövető a társasház mögötti fás terület felől érkezett a parkolóhoz, arcát kapucnival takarta el. Egy fekete Seat és egy fekete Audi vezető oldali ablakát törte be, majd kisebb értékű tárgyakat lopott el a járművekből. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatás segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. És végül 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőjének, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje, a Never Give Up, a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díjátadón a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszélgetés lette. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nagyon úgy néz ki, hogy a Párizsi körúton a rendőrség épületénél az egyik autóban trafipax készülék van, és az véletlenül mér is. Figyelj oda a sebességhatárok betartására, és hasonló a szituáció a Kastélykertnél.

0: Sőt, többen nagyon úgy néz ki, hogy Algyűnél a híd előtt is mérnek a 40-esen, ott a Vásárhelyi utca környékén. Hát egy szó mint száz figyelje a sebességhatárok betartására. Nagyobb torlódás még nem jellemző, bár egyébként a Tisza-Lajos körúton a klinikák felől már meglehetősen sok az autós.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Billiard Bar.
0: A Lotika Mixer pedig átalakult, most már Lucky Let's Go néven folytatjuk, hozom mindjárt az amikor én még kisrác voltam játékot egy újabb kérdéssel, na meg természetesen nyereménnyel, illetve Szeged kedvencei is. Pont nálunk szólnak, jön Another és a Talk to You, a mikrofonnál Szeri Csaba.

0: egyszer.
1: Itt az Amikor én még kisrác voltam játék a Rádió 88-ban.
2: Bizony, hogy érkezik a játék, ahol a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház két órás családi belépőjegyét lehet megnyerni. Pont azon morfondíroztam, hogy azért az iménti Britney Spears dal is már 26 évvel ezelőtti. Hát néhányunk még akkor is kisrác volt, de egy picit jobban visszatekerjük most a folytatásban az időkerekét. A kérdésem ez alkalommal az, hogy idézzük már fel, hogy mi volt korábban a mai Tiszalajos körútnak a neve, ahol ugye a Centrum Áruház is állt. Tanácsköztársaság körút vagy Lenin körút volt ez? Jó, hát így mondjuk talán nem is annyira nehéz az a történet, de várom a válaszokat. Tehát a mai Tiszalajos körút, Tanácsköztársaság körút vagy Lenin körút néven futott sok-sok évvel ezelőtt. Melyik a helyes válasz? A 0632998888-ra várom az üzeneteket, és ahogy azt említettem, a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház két órás családi belépőjegyét nyerheted meg. Jöhetnek az üzenetek.
1: Amikor én még kisrác voltam játék, minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
0: Támogatja a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne.
2: Na meg néhány óra múlva jön a holnap is, október 13-a lesz egyébként az alkalommal a keddünk. Az Edék és a Kálmánok egészen biztos, hogy névnapot ünnepelnek, róluk majd nem lesz érdemes megfeledkezni, de akár egyébként időjárás ügyében picivel több napsütésre számíthatunk majd holnap. Az ígéretek mindenképpen erről szóltak, illetve a holnapi a nemzetközi öltözki nap is, úgyhogy hát nem tudom, öltöny, frak, hogyha bátrabbak vagyunk, menjünk úgy munkába, akkor is, hogyha építkezésen dolgozunk, az biztos, hogy emlékezetes lenne egyébként ugyanap. És hát persze ne feledkezz el róla, hogy a Gedzó meg a Dani majd a holnapi napon is jelentkezik, a srácok pedig egyébként a babonákat helyezik majd a középpontba, hiszen annak is napja lesz a holnapi napon.
0: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: Van egy jó hírem, szépen lassan véletlenül ma a munkahelyen kicsöngetnek, a hazafelé úton persze majd a türelemre azt hiszem szükség lesz, de rajta tartjuk Szeged közlekedésének ütőerén a kisújjunkat természetesen majd a mai napon is, illetve várom még a játék kérdésre a válaszokat, hiszen a Tisza Gyöngye rendezvénytermés és játszóház 2 órás családi belépőjegyért cserébe vagyok kíváncsi arra, hogy a mai Tisza Lajos körút korábban Tanácsköztársaság körút vagy Lenin körút néven futott. 0-32-99-88-88, ide várom a válaszokat, Szeged kedvencei pedig tuti biztos, hogy jönnek, nem maradt ki például a Bielex és a Sleppa folytatásból. És ezt a 10 évvel ezelőtti sikert is felidézzük. Szóval a zenei élményekből a melóidő végén és majd a hazafelé vezető úton sem szenvedünk hiányt, tarts velünk és a Lucky Let's Go-val a folytatásban is.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Faterenfa árubolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterenfa árubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Már a vacsorán jár az eszed? Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
7: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
8: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
9: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
10: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. 2 hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
11: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
12: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
13: Kezdtem ezt a verset én.
14: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
15: Citroen családi hét a Szegedi Linerteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linertek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
16: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
17: Heti lapszámunkból.
18: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
16: Szegedi Tükör. A város és lakói.
19: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
20: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Előreugrunk picit az időben, holnapi programokat gyűjtettem össze, a Schumann és Sostakovics, azaz a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje, holnap a Nagy Színházban 19.30-tól lesz majd látható, a Kis Színházban pedig a Kulcskeresők című újdonságra lehet számítani, de holnap a Szegedi Dráma és Próza ünnepét tartják a Bálint Sándor Művelődési Házban majd, illetve az IH rendezvényközpontban mozgás, harmónia, tanulás, professzor dr. Gyarmati Éva oktatási szakember és egyetemi oktató előadása várja az érdeklődőket. Az STR rektori épületének dísztermében pedig Szabó Balázs önálló este holnap 19 órakor kezdődik.
2: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: zenei húrok közé csapott, mi pedig a közlekedési húrokat pengetjük. A Malkosházi körúton a szokásos helyen sebesség ellenőrzéssel lehet például találkozni, de lassú a forgalom és az átjutás a Csongrádi sugárúton, ott a Kodály tér környékén némi lassulást mutat a forgalmi térképünk, ahol egyébként úgy tűnik, hogy sokan vannak a Tisza Lajos körút és akár ott a Kálvária sugárút azon vége, többen autóznak arrafelé, jelenlegi információink szerint. Meglepő, de a forgalmi térképünk az Algyői úton nagyobb torlódást még nem jelez, hát majd azt hiszem arra is lesz példa, illetve a lámpás körforgalom az, ahol még meglehetősen sok járművel, autóssal lehet találkozni, de hát elkövetkezendő percek, órák biztos, hogy arról szólnak, hogy lassul Szeged közlekedése. Ha útinfód van, a segítség jöhet, 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Gaga DJ a 88-ban. A Klub 88-ban pedig van német DJ-nk, Topic csatlakozott az előző héten a csapathoz, szombaton pedig az ő mixével újfent lehet majd találkozni. A 88 délutáni műsorában pedig volt egy játékunk, a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház játéka. Az ügyben érdeklődtem, hogy a Tisza Lajos körút korábban Tanácsköztársaság körút vagy Lenin körút néven futott. Lenin körút, ez volt a helyes válasz, illetve néhány üzenetben a Sztálin körút is előkerült. Talán egyébként azt megelőzően ez a név is viseltes volt a Tisza Lajos körút esetében. Ez is akár elfogad. Köszönöm az üzeneteket, és megvan a nyertesünk, aki a két órás családi belépőjegyet megnyerte a játszóházba. A szerencsés Laci, aki egyébként egy 30-as számról 73-as kezdéssel játszott velünk, de hamarosan csörög a telefon, és egyeztetünk a részleteket illetően. Szeged időjárása pedig többnyire felhős, 15 Celsiusok van, holnap pedig többnyire napos lesz, itt az éjszakában eltűnnek fölülünk a felhők, 17 Celsiusokra, és sok napsütésre számíthatunk majd a kedben.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Megszavazták a Jote díjak idei nyerteseit. Az egykori József Attila Tudományegyetem szellemi öröksége előtt tisztelgő tudományos kitüntetést idén is három kategóriában osztották ki. A hallgatói díjra Iványi Tamás Gergő biofizikus PhD hallgatót választották, az oktatói elismerést Röst Gergely, az alkalmazott és numerikus matematika tanszék vezetője kapja, az alumnusi kategória kiválasztottja pedig Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnök. Gácsár Attila, a Jate díjtestület tagja elmondta, a nyertesek a díjakat november 14-én egy nagyszabású gálán vehetik majd át.
6: Egyrészt pénzjutalommal jár, amely a Karikó professzorasszony Nobel-díján után járó pénzjutalom felajánlásából származik. Ehhez még egy műalkotás jár, amelyet egy pályázati folyamat során választott ki maga a Karikó professzorasszony, és ezt a műalkotást kapják még a díjazottak és egy oklevelet.
5: Eltűnt Nagy Enikő, az X-faktor versenyzője. A makói rendőrkapitányság már keresi a 15 éves lányt. Nagy Enikő a hétvégén adásba került válogatóban szerepelt, produkcióját azonban hamar félbeszakították. A fiatal lány Bruno és Spak egyik trágár kifejezésekkel teli dalát választotta, amit előadott a közönség előtt. A műsor adásba kerülése óta a fiatal lányt heves bírálatok érték a közösségi oldalakon. Az eltűnés okai és körülményei egyelőre nem ismertek, de a lány vasárnap óta nem adott életjelet magáról. Nagy Enikő fotója a polisz.hu oldalon megnézhető. A hatóságok kérik, hogy aki Nagy Enikő jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést. Szakáligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy éve törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletzárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízió megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. És végül futótűzként terjed az a videó, amivel Harry Styles ismét felrobbantotta az internetet. A 32 éves énekest New York utcáin kapták lencse végre, amint önfeledten táncolt, látszólag egyedül, minden különösebb ok nélkül. A felvétel pillanatok alatt felkeltette a rajongók figyelmét, akik azt találgatják, milyen zenére mozoghatott a One Direction egykori sztárja. A videóban Styles láthatóan élvezi a pillanatot, és egyáltalán nem zavarja, hogy mások is látják. A rajongók az X-en osztották meg a felvételt, és rengetegen kommentálták a szokatlan jelenetet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az Algyői úton most már egyre nagyobb a forgalom, és egyre többen autóznak arra felé, de sokan vannak a

0: Temesvári körúton is, ebből fakadóan a Bertalan hídon is sokan autóznak. A Tisza Lajos körút és a Boldogasszony sugárút környéke is lassan halad. A Kálvária sugárúton is ez a helyzet. A Kossuth Lajos sugárúton mind a két irányba sokan autóznak, főleg egyébként a körúttól a városba befelé tartó szakasz érintett. Egyre többen vannak a Szabadkai úton is, illetve hát nyilvánvalóan a Kossuth Lajos sugárútnál a lámpás körforgalom is sok autót tartogat. Érdemes némi lassulással számolni, hát ahogy az lenni szokott, bízunk benne, hogy balesetmentes marad a délután, és akkor már nyert ügyünk van.
1: Támogatta a Pannonventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: 4 óra, ez pedig a Rádió 88-ban a Lucky Let's Go, ahol természetesen a közlekedési információk mellett Szeged kedvencei is jönnek szépen egymás után sorrendben. Eva Max és a My Head and My Heart, ez indítja az órát. Üdvén, Szeri Csaba vagyok.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: az a helyzet, hogy hasonlóan lehet ózni egyet, hogyha talán picit szomorú tónussal, ha mondjuk az Algyői út környékén jársz. De van egy jó hírem, hogyha esetleg a szegedi közlekedésben rostokolsz, nem haladsz olyan gyorsan, mint szeretnéd, legalább szól közben a 88, hozunk egy csomó kedvencet, nem megcsekkoljuk, hogy mi a helyzet az utakon. Nem csak az Algyői út torlódik, hanem a Temesvári körút is, a Bertalan híd is, ott is lassabban lehet haladni. A Bérkert utcán ugye aknafedlapokat is cserélgetnek a napokban, ott forgalomkorlátozás emiatt lehet. A Tiszalajos körúton, a Boldogasszony sugárút felül is sokan vannak, ez a két szakasz is érintett, de a Kossuth-Lajos sugárúton is sokan vannak, akár egyébként már a Széchenyi tér környékén is, de nyilván a lámpás körforgalom is olyan, ahol lassabb haladással lehet számolni. Az elkövetkezendő napokban, nevezetesen október 14-től pedig a 43-as főúton, a Szőregi dombon a Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányába egy nagyjából 900 méteres szakaszon újul meg a burkolat, forgalomkorlátozás közepette, és október 15-én a 47-es főúton, az Algyői úton, az üzemanyagtöltő állomás és a körtöltés közötti szakaszon is fölmarnak egy picivel több mint kilométeres szakaszt, amit aztán majd aszfaltoznak is, az a munkálat a jövő hétben is belenyúlik. Hát állítólag nem a reggeli csúcsban teszik majd ott a munkálatokat, de hát forgalomkorlátozás és lassabb haladás ott napközben bőven előfordul, majd erre is érdemes készülni.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen

0: Winter is coming, ugye, hát ahogy az a klasszikusban is történt. Egyébként tényleg közeleg a tél, hát az őszi időszakot már abszolút a nyakunkon érezhetjük. Szerencsére egyébként, szerencsére, de legalábbis közlekedési helyzetből szerencsére csapadék nem nehezíti amúgy Szeged közlekedését, mert hogy hát egyébként azért nyilván a szokásos lassulások benne vannak a pakliban, így az Algyői úton is sokan vannak, a Temesvári körúton és az Új hídon is többen autóznak, de akár a Szüregi úton is. Azt nem mondom, hogy baromi nagy a lassulás, de azért sokan vannak arra felé, a Szabadkai úton szintén, a Nagykörúton is többen autóznak, akár a nagy bevásárlóközpont környékén is, és a Kálvária sugárúton, de a lámpás körforgalomnál is. Hát nem biztos, hogy a leggyorsabban lehet átjutni, némi türelemre mindenképpen szükség lesz. Balesetről nem kaptunk jelzést se Szegedről, se a környék útjairól. Korábban a Kastélykertnél volt sebességellenőrzés. Ha onnét vagy máshonnét útinformációd van, nagyon örülök a segítségnek. 0630 299 88 88 a számunk, ha nem hiszed, próbáld ki, hív föl.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
2: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
3: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Árpád utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
4: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
5: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
6: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
7: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardó, az alvás szakértője.
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Pepperoni pizzéria és biliárd bar vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
11: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
10: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
12: Sötétben tapogatózol az utakon?
13: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
12: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
14: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Vele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
15: Születésnap, névnap,
16: host a stüsszivadászba.
15: Ballagás, diplomaosztó.
16: Host a stüsszivadászba bármilyen családi vagy céges rendezvényet. Stüsszivadász étterem a Maros utca 37-ben.
17: Fedax Kft.
18: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márkafüggetlen professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
19: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Fölmerülhet a kérdés, hogy a lézeres szemműtétet követően a látásunk visszaromolhat-e? Hát a válasz nem feltétlen egyszerű, alapvetően egyébként a nem a helyes válasz erre a kérdésre, de azért előfordulhat, hogy egy szemműtét után hosszú évekig a szemünk tökéletes, jól látunk, sokkal jobban látunk, azonban előkerülhetnek később az olvasó szemüvegek. Ez nem feltétlen azért van, mert a műtét hatása elmúlik, hanem inkább azért, mert hogy az életkor előre haladtával azért a szemlencse természetes öregedése figyelhető meg, és emiatt könnyen lehet, hogy egy szemműtét után néhány évvel később az olvasó szemüveg előkerülhet.
19: Támogatta a Mediversál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
15: Ma is jön ám a Klub 88, ha hétfő, akkor Peter Launer a lemez lejátszók mögött. Így lesz ez a mai napon is, aztán persze majd DJ Robin is átveszi a stafétát az utolsó óra hosszában. A Kis Színházban emberi kapcsolataink színházi terápiája, azaz az Én a te helyedben lesz ott a közönség előtt 19 órától. A Négyek című Császár Zsuzsanna zongora est a Vántus István Katolikus Zeneművészeti Szakgimnáziumnál vár. Az IH-ban a Haraszti Ádám magánnövendékeinek zenés bemutatója egy este keretében 18 órás kezdéssel lesz tetten érhető, de zenére lehet számítani egy négykezes koncerten Zsigmondné Pap Éva és Zsigmond Zoltán zongora művészek előadására az STE BBMK Fricsai Ferenc hangverseny termében ma este 7-től.
17: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: és pont azon agyaltam, hogy milyen jó ezt a dalt hallgatni autókázás közben. Hát nem tudom, hogyha a Szabadkai úton jársz, ott azért némi várakozás előfordulhat a kifelé tartó oldalon főként. Ott lehet, hogy hát picit más a ritmusa ennek a dalnak, meg a többinek is. Egyébként sokan vannak a Tiszalajos körúton, a klinikák felől is, az Algyői úton is mutatkozik némi lassulás a szokott helyen, természetesen, és a Vértó környékén is többen autóznak. Ott is lassulással érdemes számolni, de tényleg a Szabadkai út talán, ami most per pillanat a legjobban torlódik, és Röszkénnél a határátkelő helyen is, hát biztos, hogy néhány perces várakozás az autópálya határátkelő helyen a kifelé tartó oldalon tapasztalható. Ha útinfód van, akkor szívesen megtapasztalom azt SMS falunkon, 0632 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: egyszerű a helyzet. Éjszaka és hajnalban olyan 7 Celsiusokig hűlhet vissza a levegő, holnap 17 Celsiusokra számíthatunk, és ha minden igaz, sok napsütésre.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
4: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
1: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-vel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidőnaplóval, fali vagy asztali naptárral. Növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. www.litofilm.hu.
4: Figyelem, jövő építők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika, vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon, október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon, és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres Iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek.
1: Ez reklám volt.
6: Félpályás tereléssel és forgalomirányítással folytatódik a vízvezeték felújítás az újszegedi Bérkert utcában. A szeptemberben elkezdett munkálatok során kiderült, hogy az eredeti terveket át kell dolgozni. Ezért csak most tudnak hozzálátni a Szegedi Vízmű Zrt. Munkatársai az érdemi munkához a Bérkert utca, Középfasor és a Temesvári körút közötti szakaszán. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, az ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréjével, majd az útburkolat helyreállításával várhatóan december közepére készülnek el a szakemberek.
7: Ugye ez egy 50 évnél idősebb vezetékrendszer, ami már eléggé elavult, és amellett, hogy jelentős mennyiségű vízveszteség is van a csöveken, ivóvíz minőség szempontjából sem tekinthető már teljesen megfelelőnek, ezért egy új KP csővel helyettesítjük ezt az ivóvíz hálózati gerincet.
6: Túrázás közben talált egy hatalmas mamutcsontot a szentesi Valkai Zsolt. A délmagyar.hu-nak elmondta, hogy kenuzás közben Tiszavárkony térségében vette észre, hogy az alacsony vízállás miatt a parthoz közel a szárazzá vált mederrészből kiáll valami. Oda ment, kiszedte és letakarította, hogy felismerhetőbb legyen. Látta, hogy ez egy csont, de biztosan nem marhalábszár, mert annál sokkal, de sokkal hatalmasabb volt. Felvette a kapcsolatot a Magyar Természettudományi Múzeummal, ahonnan megerősítették, hogy egy gyapjas mamut első végtagjának a felső részét találta meg. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. És végül több mint

0: és 420 oldalnyi tartalom található abban a könyvben, ami a mozi cirmos sztárjainak állít emléket. Az A24 bemutatta a Mozis Mocskák Enciklopédiája című könyvet, amely a filmtörténet mocskáit gyűjti össze egyetlen kiadványban. A kötet nem csak a közönség kedvenc karakterekkel foglalkozik, hanem azokkal az állatokkal is, amelyek csupán néhány másodpercre tűnnek fel a vásznon. A több mint 1000 macskát bemutató enciklopédia olyan ikonikus szereplőket is felvonultat, mint Jones az Alien filmekből, vagy Csizmás Kandor. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sokan autóznak a nagykörúton, főleg az új híd felé lassú a forgalom, de a budapesti úton a befelé tartó oldal is némiképp lassulást mutat, és hát persze ott a Bertalan híd új Szeged felé, ezzel együtt a Temesvári körút is lassulással lehet találkozni. Na meg hát nyilván a ki- és bevezető szakaszokon is mutatkozik lassulás, érdekesség lehet, vagy legalábbis némiképp furcsa, hogy az Algyői úton a forgalmi térképünk nem mutat komolyabb torlódást. Engem meglep, de ha arra jársz, vagy bármerre a térség útjain, akkor a segítség jöhet. 0-32-99-88-88 a számunk.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
2: 5 óra után is itt a 88, benne pedig a Lucky Let's Go szól, ahol természetesen mindjárt megpörgetjük egy picit az időkerekét, visszautazunk benne, de előtte David Guetta és Sia, ez is némi időutazás 2012-be, a Titanium szól már a párostól, üdvén, Szeri Csaba vagyok.

Miley Cyrus újdonsága volt ez, a Bass Persuade, itt a 88-ban. A Szabadkai úton kifelé, illetve a Bertalan hídnál Újszeged felé van némi torlódás, ott néhány perccel szinte bizonyos, hogy lehet számolni, de a Kálvárián is sokan igyekeznek kijutni a városból. Légy figyelmes, és hát azt gondolom a türelem is elkél, szúszá, ugye talán a Bad Boys-ba bukkant föl ez a gondolat. Itt a 88-ban viszont most visszatekerjük az idő kerekét, egészen 2007-ig, hát nem volt az olyan régen, talán egyébként hát több olyan emlék is van, amit föl tudunk akkoriból idézni. Például hódmezővásárhelyiként azt mindenképpen, hogy akkoriban a Kossuth téren, a nagy takaréknál hát küzdöttek a galambokkal, okoztak némi problémát, potyogtattak is, hát főleg egyébként ugye ott a több száz éves épületekre az okozta egyébként akkoriban a problémát, de hát Szegeden is volt azért némi nehézség, hiszen 2007-ben ez időtájt pont az Ötösön dolgoztak, akkor még ugye Kora volt a neve, ha ez még rémlik annak a nagy bevásárlóközpontnak, és ott hát mindenféle jó dugóra és lassulásra lehetett számítani. Reggelente hazafelé, most egy picivel jobb a helyzet, hát persze ott újítás azért a nem olyan rég múltban is volt, de most már az a szakasz is nyilvánvalóan itt az esetlegi hétfő délutáni forgalmat leszámítva jól járható, de talán a metal rajongóknak rémlik, hogy akkor Szegeden 2007-ben pont ez időtájt a Mars téren az egyik pavilonban egy nagy metal fesztivált, koncertet rendeztek. Az Oszcián, a Depresszió, a Pokolgép, a Road és akár az Akale is csapatta. Nálunk a folytatásban pedig Armand van Helden csapatja, hát zeneileg más stílus, de azt gondolom az ő felvételét is. Sokan szerették akkor, és sokan szeretik most is. Itt az I Want Your Soul.

0: I'm sexy and I know it.
1: Együtt gyűjtjük az életünk zenéit.
2: Rádió 88.hu. Online zenei teszt.
1: Rádió 88. Az életünk része.

0: még a Lucky Let's Go 88-ban, ahol Szeged kedvencei továbbra is záporoznak. De nem csak Ariana Grande és a Problem színezi majd a folytatást, hanem Olivia Dean és a So Easy is. A holnap reggelben 6 órától pedig a Gedzo meg a Danira is lehet számítani, na meg akár a különleges játékra, ahol a zene és a szöveg is bizony főszerepet kapnak.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha különjön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzo meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első parás konyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Építkezik? Felújít? A Horvát Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvatszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A szegedi belvárosi moziban Reisz Gábor új magyar filmje, a Földszint például látható lesz majd ezen a mai estén, de a másik Mamit is vetítik. Ez picit hátborzongató történet, egy másik sikerfilm. Amerikai átdolgozása, ha minden igaz, Jessica Chastain főszereplésével. A Cinema City-ben pedig ott a vadon szíve Brad Pitt nagyot alakít a beszámolók szerint ebben a filmben, de esti időpontban akár a Mami Blue is látható ott, vagy a Fest Ki Van Rolling Loud című filmet és a Torrente 6. részét is vetítik még a mai napon. Hát persze olyan szókimondóan és 18-as karitkával, már ugye a Torrentét.

0: Mel a visszavágyommal. Ez a 88, a Lucky Let's Go szól, de idézzük föl, hogy mi történt a reggelben. Jakab Győző járt a srácoknál, aki rekordidő alatt 49 nap alatt teljesítette a kék kört. Ez ugye 2500 kilométer hozzávetőlegesen. Azért az nem semmi, és hát ahogy az a reggelben kiderült ilyenkor, azért van idő morfondírozni egy picit. Figyeljünk bele, hogy mi is történt ma a Megában.
1: Az én időd azért megvolt. Ilyenkor mind gondolkodik az ember mondjuk a 22. napon?
2: Egy ideig jönnek a gondolatok, örlődik az ember a múlton, kicsit belegondol a jövőbe, és aztán egyszer csak átbillen, és akkor ott tud lenni a mostban, és akkor csak megy tovább.
0: Hát azért nem csak fizikailag, hanem spirituális szempontból is komoly kis utazás volt ez, ahogy Győző arról beszámolt a Megában. Holnap pedig 6 órától már a babonák is szerepet kapnak a srácoknál, na meg játékra is lehet számítani. Kygo és Khalid közösére pedig most itt a 88-ban szól a Save My Love, egy újdonság.

0: féltegesen öltözködni továbbra is.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja.
2: Ez a Lucky Let's Go.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
3: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
3: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
3: Ha telefonon keresnek, vedd fel.
4: Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki.
3: És mondd el, hogy mint mindig,
4: most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
5: Kihelyezett víradáson vesznek részt a szegedi katasztrófavédők szerda reggel 8 óra és délelőtt fél 11 között. A hivatásos és önkéntes tűzoltók a Szegedi Vérellátó Központ munkatársaival közösen nyújtanak segítőkezet. Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelem szóvivője hozzátette, a víradáshoz a civilek is csatlakozhatnak a Naposúti laktanyában.
6: A tűzoltói hivatás legfontosabb alappillére az életvédelme. A tűzoltók az általuk végzett tűzoltásokon és műszaki mentéseken túl más módon is rendszeresen segítik embertársaikat. Most éppen egy víradás formájában fogják segítségüket nyújtani.
5: Pályázatot írt ki a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. Az egyetemet vezető, jelenleg második ciklusát töltő Róvó László rektori megbízatása 2027. június végével jár le. Az új pályázati felhívás szerint a jelentkezők november 9-ig nyújthatják be az egyetem fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú stratégiát, valamint az ezek megvalósítására vonatkozó terveiket, elérni kívánt céljaikat és tartalmazó pályázatokat. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult ledes játékmarkoló, amit vissza is hívtak a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről. A laboratóriumi mérések alapján a játék alján lévő beépített kék LED fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az előírt egészségügyi határértéket. Ha a gyermek a játék közben közvetlenül belenéz a villogó kék fénybe, a súlyos és maradandó retina sérülést okozhat. Azt kérik a vásárlóktól, hogy ne használják a játékot tovább. És végül Britney Spears visszarepíti a rajongókat a 2000-es évek elejére. Az énekesnő október 9-én kiadta a She'll Never Be Me című dalt, amelyet eredetileg 2001-es Britney című albumára szántak. A szerzemény különlegessége, hogy a sztár akkoriban párja Justin Timberlake is részt vett a munkálatokban. A megjelenés az album 25. évfordulójához kapcsolódik, a lemez november 6-án jubileumi kiadásban is újra a boltokba kerül. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A szegedi szakaszok többsége most már jól járható, némi lassulás még esetleg a budapesti úton befelé fordulhat elő, illetve nyilván a Bertalan hídon és a Temesvári körúton mozgolódnak még többen, de ezek már azt gondolom elviselhető várakozások, akár a nagy körúton is mozognak még nyilván az autósok, és járnak arra, de nagyobb lassulások már nem jellemzőek, ez mindenképpen jó hír, és persze, ha információd van, akár még itt a kora estében, a segítség jöhet 06 32 99 88 88, a számunk. 6 óra, 88-ban pedig a Lucky Let's Go még egy 60 perces etapban alaposan megmutatja magát. Sok kedvenc, már hogy szegedi kedvenc társaságában természetesen, ahogy azt tőlünk megszokhatta. Dibirex a Faithless dalának átdolgozásával jön itt a New Religion, én Szeri Csaba vagyok.

0: A dal, amit talán az érettségire való készülés közepette is hallgattál, Jennifer Lopez és a Get The Right, 2005-ből, hát picit több mint 20 évvel ezelőttről, és én hiszem, hogy Jennifer Lopez azóta sem öregedett. Hát a képeket nézegetünk róla, bár pedig mire tennénk egyébként ilyen kis úri mókákat, akkor nem látjuk, hogy eltelt volna 20 év, sőt van az 21 is. Viszont jön a folytatásban egy vadi új menő dal a Honey Beast-től, akik ez alkalommal egyébként talán a tőlük megszokotthoz képest egy picit vidámabb dúltával álltak elő. Azért merek ilyet mondani, mert ők is hasonlóképpen nyilatkoztak, és az Arcád Szeged születésnapján a Honey Beast is zenélt. A Bárcsak Lennék pedig, hát ott is érződött, hogy komoly siker, hiszen valóban együtt énekelt a közönség, együtt énekelt a csapat, és a végeredmény baromi jó volt. Jön a Honey Beast, itt most Daniel Fivel kiegészülve, úgy originálva. Itt a Bárcsak Lennék, a nap menő dala a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: Usher és Pitbull közös a DJ Gata Fallen in Love itt a 88-ban, ahol a Lucky Let's Go szól, a héten pedig egyébként kitelepülünk majd, egy különleges helyszínről is jelentkezünk.
1: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.

0: Abigail, Tóték lánya a Sugar Daddy-vel az iménti percekben itt a 88-ban, ahol hát ugye is röpült egyébként a műsoridő, már ami a Lucky Let's Go-t illeti, de azért csekkoljuk, hogy mire lehet a holnapi napon számítani. Például a kukáért, az biztos, hogy a Gedzó meg a Dani holnap is jelentkezik már 6 órától, a babonák főszerepet kapnak majd a műsorban, úgyhogy erre mindenképpen lehet készülni, akár egyébként válaszokkal is, hogy ki milyen babonában hisz, vagy hát nem akar hinni, de mégis rákanyarodik. Én a macskákkal vagyok, ugye feketével egyébként, hogy hát nem hiszek benne, hogy baj történne, de mindig megcsinálom az ellenszerét a fekete macskás történetnek, és akkor így nem is történt baj. Ugye mégiscsak a csuda tudja, hogy mi történne. Minden esetre a Megában erről is szó lesz a holnapi napon, illetve egészen biztos, hogy lesznek majd névnaposok is október 13-a, azzal az Edéket és a Kálmánokat mindenképpen érinti, és holnap az jó hír lehet, hogy hát érdemes rétegesen, sőt vastagabb ruhába öltözni, mert hogy azért csípősen indul majd az időjárásuk, és 17-120-oknál nem is lesz több, de legalább sokat süt majd a nap. És a folytatásban, ami beragyogja az étert, az a Klub 88, Büte Zsolt házigazdával, illetve majd egyébként az ő mixével, előtte viszont 2 óra hosszán keresztül Peter Lonery a főszerep, úgyhogy érkezik a műsor, én pedig köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. Holnap találkozunk, Szeri Csabát hallottad, minden jót addig is, visszhall!
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész!

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Micsoda hétvége volt ez, hiszen szombaton debütált a Klub 88-ban Topic, a világhírű és nemzetközi DJ és producer, az ő mixét hallhattad. Na de nézzünk előre, hiszen nagyon jó kis zenék várnak ránk a következő 3 órában mixben. 7 és 9 óra között Peter Loner, utána pedig Robin mixe érkezik az időjárás jelentés és a hírek után.
2: Napos őszi időt ígérnek holnapra az előrejelzések, esőre nem kell számítani. Hajnalban 6, napközben 17 fok várható. Érdemes lesz kihasználni majd az őszi napsugarakat. Tudtad, hogy van olyan tetoválás, amit fénnyel lehet ki- és bekapcsolni? A hírekben mindjárt elmondom, hogy mi is ez.
0: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőség képviseletében.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: Ez társadalmi célú hirdetés volt.

0: Kizárta a rendőrség az idegenkezűséget a vasárnap délelőtt a szegedi Záportóban talált férfi ügyében. Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy 70 év körüli személyi holttestét húzták ki a tóból, a vízben megtalálták a férfi bicikliét is. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a szakértők bevonásával továbbra is zajlik a nyomozás az ügyben.
1: A szegedi férfi eddig is

0: és sietve távozott. Igaz, a kárt később megtérítette, de az ügyében a szegedi járásbíróság dönt majd. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András, jelentette be a köztársasági elnök a Sándor Palotában. Ahhoz, hogy valóban ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatására is szükség lesz. Ő már a második jelöltje az államfőnek. Az előzőt, Szatmári Zoltánt azonban egyetlen képviselő sem támogatta. Egy tartózkodás és 137 nem voksal leszavazták a parlamentben. És végül olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre három színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változata létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya LED fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
2: Az

Ja, egészen 9 óráig Peter Loner mixeit hallhatod, én Büte Zsolt vagyok, és bármikor felhívhatnak ezekben a napokban, és megkérdezhetik tőled, hogy melyik rádiót hallgatod. Hogyha megteszed, hogy azt mondod, hogy Rádió 88, akkor nagyon megköszönjük, főleg, hogyha szereted ezeket a zenéket, amiket folyamatosan tesztelünk. Ebben az órában a Destiny's Child, Rihanna és Anastasia dalai.

0: Beat My Juice, Holt Anesthesia dala itt a Rádió 88-ban. Mindjárt 8 óra lesz, a Klub 88 pedig ma este is egészen 10 óráig szól. A hétfői zenefelelős a következő órában is Peter Lohnnal lesz, én Büte Zsolt vagyok. Most jön az időjárás jelentés, megtudhatod, hogy kora reggel rá kell-e adni a bundát, sál, a csapkát és a kesztyűt a gyerekre, vagy pedig nem. Utána jönnek a hírek, majd pedig kincses dalával kezdjük az órát, Felhők között a nap, ez lesz a címe.
1: Barátságosabb idővel folytatódik a hét Szegeden, állítólag már többet süt a nap is. Hajnalban még hűvös lesz, de délután 17 fokot is mérhetünk. Azért már az egyetemnél is térdig gázolunk a tanévben, így épp itt az ideje egy kis ünneplésnek, ugyanis kihirdették, kik kapják idén a JATE díjat. A részleteket már is hozom a hírekben.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
5: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
1: Megszavazták a JATE díjak idei nyerteseit. Az egykori József Attila Tudományegyetem szellemi öröksége előtt tisztelgő tudományos kitüntetést idén is három kategóriában osztották ki. A hallgatói díjra Iványi Tamás Gergő biofizikus PhD hallgatót választották, az oktatói elismerést Röst Gergely, az alkalmazott és numerikus matematika tanszék vezetője kapja, az alumnusi kategória kiválasztottja pedig Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnök. Gácsár Attila, a JATE díjtestület tagja elmondta, a nyertesek a díjakat november 14-én egy nagyszabású gálán vehetik majd át.
6: Egyrészt pénzjutalommal jár, amely a Karikó professzorasszony Nobel-díján után járó pénzjutalom felajánlásából származik. Ehhez még egy műalkotás jár, amelyet egy pályázati folyamat során választott ki maga a Karikó professzorasszony, és ezt a műalkotást kapják még a díjazottak és egy oklevelet.
1: Fáklyás felvonulást tartottak a transzplantáció világnapján Makón. A menet célja kettős volt, tisztelegni a szerv donorok előtt és felhívni a figyelmet arra, hogy a szerv átülteti és életet ment. Érdemes beszélni róla családi, baráti körben. A Csongrád megyei szervátültetettek egyesülete által szervezett eseményre mintegy 60-70 ember ment el. A makóihoz hasonló rendezvényt ugyanabban az időpontban Szegeden is rendeztek a szervátültetettek szombaton. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé

0: hogy az tó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a húd köszöni szépen, jól van. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
3: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
2: A

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este igazul.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál. Peter Lohner.
4: Tessa Boca.

Hétfő este is 3 órában szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Hogyha dolgozol, akkor nagyon jó munkát kívánok neked. Tökéletesen passzolnak ezek a zenék, fel fognak töltődni, ebben biztos lehetsz, hiszen olyan előadók is jönnek, mint Gigi D'Agostino, Mauro Picotto, Silvara és Fragma, a többi pedig legyen meglepetés. Ez a Klub 88, itt a Rádió 88-ban.

0: Hétfő este is veled van a Rádió 88, mindjárt 9 óra lesz ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja, ami ma is 10 óráig szól, és hogyha holnap korán kell kelned, vagy vinni kell a gyereket a suliba, akkor kapcsold be a Rádió 88-at, hiszen készülődés és menet közben is nagyon jól fog szólni a Gedzó meg a Dani Szeged kedvenc zenével. Most jön az időjárás jelentés, majd jönnek a hírek, utána pedig a mai Klub 88 harmadik órája.
1: A hűvös reggelt egy napos őszi idő követ Szegeden, ezért érdemes rétegesen öltözni, főleg ha korán indulsz el otthonról. Azért közlekedj az évszaknak megfelelően, hiszen a lehullott falevelek a korábbi eső miatt még csúszhatnak. Ha azonban ez nem is, de egy jó kis felbontás biztosan nagyobb figyelmet követel. A hírekben mondom a részleteket. Félpályás tereléssel és forgalomirányítással folytatódik a vízvezeték felújítás az újszegedi Bérkert utcában. A szeptemberben elkezdett munkálatok során kiderült, hogy az eredeti terveket át kell dolgozni. Ezért csak most tudnak hozzálátni a Szegedi Vízmű ZRT munkatársai az érdemi munkához, a Bérkert utca, Középfasor és a Temesvári körút közötti szakaszán. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta, az ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréjével, majd az útburkolat helyreállításával, bár hatóan december közepére készülnek el a szakemberek.
2: Ugye ez egy 50 évnél idősebb vezetékrendszer, ami már eléggé elavult, és amellett, hogy jelentős mennyiségű vízveszteség is van a csöveken, ivóvíz minőség szempontjából sem tekinthető már teljesen megfelelőnek, ezért egy új KP csővel helyettesítjük ezt az ivóvíz hálózati gerincet.
1: Őszi művészmustrára várja szombaton az 5 és 17 év közötti művészetek iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat a Piarista Alapfokú Művészeti Iskola Szegeden. Délelőtt 9 és dél között az érdeklődők egyetlen délelőtt alatt ismerhetik meg és próbálhatják ki a művészeti iskola zeneművészeti, képzőművészeti, színművészeti tanszakait. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Piarista Alapfokú Művészeti Iskola Facebook oldalán is olvashatók. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. És végül több mint 1000 filmes macska, 1900-nál is több filmkocka és 420 oldalnyi tartalom található abban a könyvben, ami a mozi círmos sztárjainak állít emléket. Az A24 bemutatta a Mozis Macskák Enciklopédiája című könyvet, amely a filmtörténet macskáit gyűjti össze egyetlen kiadványban. A kötet nem csak a közönség kedvenc karakterekkel foglalkozik, hanem azokkal az állatokkal is, amelyek csupán néhány másodpercre tűnnek fel a vásznon. A több mint 1000 macskát bemutató enciklopédia olyan ikonikus szereplőket is

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Napos őszi időnk lesz holnap Szegeden, esőre nem kell számítani az előrejelzések szerint. Viszont öltöz rétegesen, mert könnyen megfázhatsz. A víradások számán például látszik, hogy sokan betegednek meg így ősszel, ezért például a katasztrófavédők is beállnak segíteni. Ehhez te is csatlakozhatsz, a hírekből kiderül, hogy hol és mikor. Kihelyezett víradáson vesznek részt a szegedi katasztrófavédők szerda reggel 8 óra és délelőtt fél 11 között. A hivatásos és önkéntes tűzoltók a Szegedi Vérellátó Központ munkatársaival közösen nyújtanak segítőkezet. Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelem szóvivője hozzátette, a víradáshoz a civilek is csatlakozhatnak a napos úti laktanyában.
1: A tűzoltói hivatás legfontosabb alappillére az életvédelme. A tűzoltók az általuk végzett tűzoltásokon és műszaki mentéseken túl más módon is rendszeresen segítik embertársaikat. Most éppen egy víradás formájában fogják segítségüket nyújtani.
0: Két egymás mellett parkoló autót is feltörtek hétfőre virradó éjszaka Hódmezővásárhelyen, a Hódtó utca 2 szám alatti társasház mellett, írja a Vásárhely Most. A portál információi szerint az elkövető a társasház mögötti fás terület felől érkezett a parkolóhoz, arcát kapucnival takarta el. Egy fekete Seat és egy fekete Audi vezető oldali ablakát törte be, majd kisebb értékű tárgyakat lopott el a járművekből. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult ledes játékmarkoló, amit vissza is hívtak a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről. A laboratóriumi mérések alapján a játék alján lévő beépített kék LED fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az előírt egészségügyi határértéket. Ha a gyermek a játék közben közvetlenül belenéz a villogó kék fénybe, a súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Azt kérik a vásárlóktól, hogy ne használják a játékot tovább. És végül Britney Spears visszarepíti a rajongókat a 2000-es évek elejére. Az énekesnő október 9-én kiadta a She'll Never Be Me című dalt, amelyet eredetileg 2001-es

0: Napos őszi időt ígérnek holnapra az előrejelzések, esőre nem kell számítani. Hajnalban 6, napközben 17 fok várható. Érdemes lesz kihasználni majd az őszi napsugarakat. Tudtad, hogy van olyan tetoválás, amit fénnyel lehet ki- és bekapcsolni? A hírekben mindjárt elmondom, hogy mi is ez. Kizárta a rendőrség az idegenkezőséget a vasárnap délelőtt a szegedi Záportóban talált férfi ügyében. Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy 70 év körüli személyi holttestét húzták ki a tóból, a vízben megtalálták a férfi bicikliét is. Vad Róbert, a Csongrád Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a szakértők bevonásával továbbra is zajlik a nyomozás az ügyben.
1: A szegedi férfi eddig ismeretlen okból a gyalog és kerékpárútról letért a füves területre, majd a kerékpárján fennülve a Záportóba hajtott. Az eset körülményeit a Csongrád Csanád megyei rendőrfőkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja.
0: Eltűnt Nagy Enikő, az X-faktor versenyzője. A makói rendőrkapitányság már keresi a 15 éves lányt. Nagy Enikő a hétvégén adásba került válogatóban szerepelt, produkcióját azonban hamar félbe szakították. A fiatal lány Bruno és Spak egyik trágár kifejezésekkel teli dalát választotta, amit előadott a közönség előtt. A műsor adásba kerülése óta a fiatal lányt heves bírálatok érték a közösségi oldalakon. Az eltűnés okai és körülményei egyelőre nem ismertek, de a lány vasárnap óta nem adott életjelet magáról. Nagy Enikő fotója a polisz.hu oldalon megnézhető. A hatóságok kérik, hogy aki Nagy Enikő jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András, jelentette be a köztársasági elnök a Sándor Palotában. Ahhoz, hogy valóban ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatására is szükség lesz. Ő már a második jelöltje az államfőnek. Az előzőt, Szatmári Zoltánt azonban egyetlen képviselő sem támogatta, egy tartózkodás és 137 nem voksal leszavazták a parlamentben. És végül olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre három színben sikerült megalkotni. Kék, magenta és sárga változata létezik. A benne

0: 88.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.